0: Ből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Asinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Juliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban, Tercius és én is, aki elevelet írtam. Köszönt titeket Gájus, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszönt titeket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget, minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel a példabeszédek könyve 4. rész 20-22-es részét fogom felolvasni. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsd füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Az előbb elhangzott részben található egészség szó a héber márpe szóból származik, aminek a jelentése egészség, gyógyulás vagy orvosság, a másodlagos jelentése pedig életerős, erőtől duzzadó, jó állapotban levő, vagy az, aminek gyógyító képessége van. Máshogy fogalmazza, Isten beszédének gyógyító, megújító képessége van. Gyógyszer a testet számára. Gyógyulást és életerőt hoz. Ezért olyan fontos, hogy átad magad teljesen Isten beszédének. Szentelj figyelmet az ő beszédének. Olvasd azt, és legyél az ő beszédének a megcselekvője is. Ebben van az áldás, hogyha megcselekszed Isten beszédét. Ha az ő szavának megcselekvője vagy, az azt jelenti, hogy figyelsz a Szent Szellem vezetésére, intésére, és megfogadod az ő vezetését, hogy figyelsz az ő szavaira. Ahogy az ő szavát beépíted a szellemedbe elmélkedés által, ez le fogja rombolni a betegséget, és megfertőzhetetlenné tesz. Életet és egészséget fog termelni számodra, ellenálló képességet a betegségekkel szemben. Egy másik helyen, a Zsoltárok könyvében az van megírva, hogy kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Hogyha betegség van a testedben, vagy fájdalom, javaslom, hogy keresd ilyen és ehhez hasonló ígéreteket a Bibliában. Nagyon sok ígérete van Istennek a gyógyítással kapcsolatban. Az Ézsaiás 53:4-nél az van megírva, hogy betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Táplálkozz Isten beszédével, elmélkedj ezeken. Lehet, hogy nem érzed, hogy bármi is történne, de Isten beszéde megcselekszi. Az egészség, amit megszerzett a kereszten Jézus Krisztus, ez teljessé válik a te testedben, a te életedben. A gyógyulás az végbe megy. Ha szeretnéd, mondd el velem ezt a megvallást. Isten beszéde élet számomra és gyógyszer testemnek. Naponta felfrissít és megfiatalít engem. Isteni védőoltással vagyok ellátva minden betegség és fertőzés ellen, mert Isten beszédének az életereje gazdagon lakik bennem, és elárul.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél. Első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával föntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Mikor behozta az ő első születtét a világba, akkor így szólt, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgáit tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel a példabeszédek könyve 4. rész, 20-22-es részét fogom felolvasni. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsd füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Az előbb elhangzott részben található egészség szó a héber Márpi szóból származik, aminek a jelentése egészség, gyógyulás vagy orvosság, a másodlagos jelentése pedig életerős, erőtől duzzadó, jó állapotban levő, vagy az, aminek gyógyító képessége van. Máshogy fogalmazza, Isten beszédének gyógyító, megújító képessége van. Gyógyszer a testet számára, gyógyulást és életerőt hoz. Ezért olyan fontos, hogy átad magad teljesen Isten beszédének. Szentelj figyelmet az ő beszédének, olvasd azt, és legyél az ő beszédének a megcselekvője is. Ebben van az áldás, hogyha megcselekszed Isten beszédét. Ha az ő szavának megcselekvője vagy, az azt jelenti, hogy figyelsz a Szent Szellem vezetésére, intésére, és megfogadod az ő vezetését, hogy figyelsz az ő szavaira. Ahogy az ő szavát beépíted a szellemedbe elmélkedés által, ez le fogja rombolni a betegséget, és megfertőzhetetlenné tesz. Életet és egészséget fog termelni számodra, ellenálló képességet a betegségekkel szemben. Egy másik helyen, a Zsoltárok könyvében az van megírva, hogy kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Hogyha betegség van a testedben, vagy fájdalom, javaslom, hogy keresd ilyen és ehhez hasonló ígéreteket a Bibliában. Nagyon sok ígérete van Istennek a gyógyítással kapcsolatban. Az Ézsaiás 53:4-nél az van megírva, hogy betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Táplálkozz Isten beszédével, elmélkedj ezeken. Lehet, hogy nem érzed, hogy bármi is történne, de Isten beszéde megcselekszi. Az egészség, amit megszerzett a kereszten Jézus Krisztus, ez teljessé válik a te testedben, a te életedben. A gyógyulás az végbe megy. Ha szeretnéd, mondd el velem ezt a megvallást. Isten beszéde élet számomra és gyógyszer testemnek. Naponta felfrissít és megfiatalít engem. Isteni védőoltással vagyok ellátva minden betegség és fertőzés ellen, mert Isten beszédének az életereje gazdagon lakik bennem. És
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 3. rész. Azért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, ahogy Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének is nagyobb a tisztessége, mint magának a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, Isten az. Mózes hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, a hirdetendők bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza fölött, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységnek dicsekvését mindvégig megtartjuk erősen. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a manapján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek a szívükben. Ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek is hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessen meg a bűn csalátsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testjei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, hanem az engedetleneknek, a hitetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 4. rész. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen nekik. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mi, hívők, bemegyünk a nyugalomba, amiképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Jó lehet a munkáit a világ megalapításától kezdve, ő bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szólt. És megnyugodott Isten a 7. napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban azt mondta, nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium nem mentek be engedetlenség, hitetlenség miatt, ismét határozott egy napot. Ma, szólva Dávid által, annyi idő múlva, ahogy előbb mondta volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólna azok után másik napról. Isten népének azért megvan a szombatja. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott minden cselekedetétől, amiképpen Isten is megnyugodott az ő magájéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek, az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essen. Mert az Istennek beszéde élő és hatékony, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek minden indulatát. És nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Sőt, minden mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nagy főpapunk van azért, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségképpen.
0: Pál Zsidókhoz írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanc.
2: A következő percekben Franz Lippi a Kereszt ereje című tanítását hallhatjuk.
3: In this session I will give you a few important points on the power of the cross.
4: Ebben a tanításban néhány fontos dolgot fogok elmondani a kereszt erejéről.
3: Now, there are five messages of the power of the cross.
4: Van öt leírt tanítás a kereszt erejéről.
3: That we have provided and Zugosszél has translated.
4: Ami a Blasztól származik, és a Zugosszél kiadta magyarul.
3: And I also encourage you to get them and read through them.
4: És erre is bátorítalak titeket, hogy szerezzétek meg ezt a füzetet, és ezt is olvassátok el.
3: At some point, probably 2 or 3 years, Alan is going to write the book on the power of the cross.
4: Alan is tervez egy könyvet írni a kereszt erejéről, ez egy ilyen 2-3 éven belül várható.
3: And I encourage him, or you know, some of his sons are encouraging him very much to do this.
4: Én is, és hát még több szellemi fia is erősen bátorítja őt arra, hogy ezt tegye meg.
3: But until we're there, just get what we have right now.
4: De amíg ez a könyv nincs meg, addig azt szerezzük meg, amink van.
3: And absorb it as much as you can.
4: És a lehető legnagyobb mértékben építsétek be az életetekbe.
3: Those pillars that we are touching in this module.
4: Azok a pillérek, amelyekről ebben a modulban tanítunk.
3: Like righteousness by faith and the power of the blood.
4: Mint a hit általú megigazulás és a vér ereje.
3: They are so foundational.
4: Ezek teljesen alapvetőek.
3: You know, if you don't get them.
4: Hogyha ezek az alapok a megfelelő módon nincsenek bennetek.
3: You are limiting yourself.
4: Akkor önmagatokat korlátozzátok.
3: Hello. See, it's to understand things like righteousness by faith.
4: Tehát megérteni ilyen dolgokat, mint a hit általi megigazulás.
3: The power of the blood.
4: A vér ereje.
3: Understanding who we are.
4: Megérteni azt, hogy kik vagyunk mi.
3: The compass of the conscience.
4: A lelkiismeret iránytűjének mi a lényege?
3: Giving.
4: Adakozásnak.
3: Leading people to Christ.
4: Az emberek Krisztushoz vezetésének.
3: Water baptism. Holy Spirit baptism.
4: A vízkeresztségnek, Szent Szellembe való bemerülésnek.
3: Spiritual discipline.
4: Szellemi szent szokásoknak.
3: They are really the very basic tools you need to incorporate.
4: Igazából ezek azok az alapvető eszközök, szerszámok, amiknek be kell épülniük az életetekbe.
3: And you need to, even if you know about it, it's good to reinforce them and rejuvenate them from time to time.
4: Akkor is, hogyha már ismeritek ezeket, nem árt időről időre felfrissíteni magatokban ezeket, megerősíteni ennek a tudását.
3: Amen. Do you understand what I'm talking about?
4: Értitek, hogy értem ezt, ugye?
3: Now, when we come to the power of the cross,
4: amikor a kereszt erejéről beszélünk,
3: there is few things in the scriptures that are more important than understanding the power of the cross.
4: Van néhány dolog talán az írásban, amit fontosabb megérteni ennél.
3: The power of the cross will work as much for you.
4: A kereszt ereje olyan mértékben fog működni nektek,
3: as you believe it,
4: amilyen mértékben elhiszitek,
3: and as you want to.
4: És amilyen mértékben ti akarjátok ezt.
3: I will come to that later.
4: Majd később erre még rátérek.
3: Because, I mean, actually, the power of the cross provides you with death to sin.
4: Mert igazából a kereszt ereje adja meg, hogy meghalhassatok a bűnnek.
3: It's part of the package.
4: Tehát ez benne van a csomagban.
3: Right?
4: Így van.
3: Oh, we will come to the scripture.
4: Na majd meglátjuk a Biblia verset ezzel kapcsolatban is.
3: But sometimes we don't want to be dead to sin.
4: De néha nem akarunk holtak lenni a bűn szempontjából.
3: Hello? Is that true?
4: Így van.
3: Huh? Yeah? Huh? And if we don't want to,
4: és ha nem akarunk,
3: then it won't work.
4: Akkor nem működik a dolog.
3: Amen. But let's go through this.
4: De hát akkor menjünk végig rajta.
3: The one of the deep things in my heart is this.
4: Az egyik mély dolog a szívemben a következő.
3: I am always so much touched by the amount that the Lord provides for us.
4: Mindig mélyen megérint engem az, hogy mi mindent adott nekünk az Úr.
3: When it comes to the power of the cross, it is such a complete work to bring you to actually regenerate you into a new creation that it is unbelievable.
4: A kereszt erejében is olyan megdöbbentő erő és lehetőség van ebben a műben arra, hogy titeket egészen új teremtésé, újjá teremtsen.
3: Well, I shouldn't use the word unbelievable.
4: Persze nem azt kéne mondom, hogy hihetetlen ez.
3: It's not a good word.
4: Ez egy rossz szó erre.
3: Let me replace this with astounding.
4: Mondjuk azt, hogy megdöbbentő.
3: Okay. Now, we know that naturally we have been born into Adam.
4: Tudjuk, hogy természetes szinten Ádámban születtünk meg.
3: And through what Adam did,
4: és azáltal, amit Ádám tett,
3: sin entered the world.
4: A bűn is belépett a világba.
3: And entered us.
4: És minket is megfordított.
3: Amen. But when we came to Christ,
4: de amikor Krisztushoz jöttünk,
3: this was ended.
4: Ennek a folyamatnak vége lett.
3: And instead of sin and disobedience,
4: és a bűn és az engedetlenség helyett,
3: righteousness and obedience entered into our lives.
4: Az igaz állapot és az engedelmesség lépett be az életünkbe.
3: Now again, we need to be very sober in the assessment of ourselves.
4: Ezen a ponton is nagyon józanul kell értékelnünk a saját helyzetünket.
3: Because we need to take hold of it by faith.
4: Mert hittel kell ezt megragadnunk.
3: And we need to really desire it and want it.
4: És nagyon komolyan kell kívánnunk ezt és akarnunk.
3: Amen. Are you with me still?
4: Itt vagytok még?
3: Yeah. Okay. Now Romans 5 verse 12.
4: Róma 5:12.
3: Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, thus death spread to all men because all sinned.
4: Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek.
3: See, this verse just brings it out what I just said before.
4: Ez a vers fejezi azt ki, amit az előbb elmondtam.
3: See, when you disconnect from God,
4: amikor megszakad a kapcsolatunk Istennel,
3: when you disobey God,
4: amikor engedetlenkedünk neki,
3: when you go your own way,
4: amikor a saját utunkat járjuk,
3: you are setting yourself up for trouble.
4: Akkor egy olyan állapotba hozzuk magunkat, amiből csak bajba kerülhetünk.
3: You are setting yourself up to go on a way that ultimately will kill you.
4: Egy olyan úton indulunk el, ami a végső soron a halálunkat fogja okozni.
3: And we were under the power of this for a while.
4: Egy ideig ennek az ereje alatt éltünk.
3: But the power of this disobedience and sin over us stopped.
4: De vége lett annak a helyzetnek, hogy az engedetlenség és a bűn uralkodjon fölöttünk.
3: When we made the step to believe Christ,
4: amikor megtettük azt a lépést, hogy Krisztusnak higgyünk,
3: that we believed in him,
4: hogy ő benne higgyünk,
3: and believed in what he did for us.
4: Ő benne bízunk, és abban higgyünk, amit ő tett értünk.
3: It's very important that we wholeheartedly grab that it was him who pulled us out of this.
4: Nagyon fontos, hogy teljes szívünkkel megragadjuk azt a tényt, hogy ő húzott ki minket ebből a helyzetből.
3: And even I like to say rather than I found him.
4: És én szeretem azt is mondani, ahelyett, hogy megtaláltam őt.
3: I would prefer to say he found me.
4: Szívesebben mondom azt, hogy ő talált meg engem.
3: And I finally made the good step of accepting that.
4: És végül megtettem azt a helyes lépést, hogy elfogadtam ezt.
3: But let's read further on in Romans 5.
4: De olvassuk tovább a Róma 5-öt.
3: Verse 13. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who was a type of him who was to come.
4: 13.-14. vers. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt.
3: But the free gift is not like the offense. For if by one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many.
4: De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább állhatott sokakra.
3: And the gift is not like which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification.
4: És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
3: For if by one man's offense death reigns through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ.
4: Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
3: Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life.
4: Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen az egynek igazsága vagy igaz cselekedete által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
3: Verse 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience many will be made righteous.
4: 19. vers, mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
3: And this righteousness we are talking about, as I was teaching you, is not a righteousness that we obtained, but it was by the obedience of that one man.
4: És ez az igaz állapot, ahogyan már egy korábbi esetben tanítottam, nem a mi saját cselekedeteinkből fakad, hanem annak az egy embernek, Jézus Krisztusnak az igaz állapota és igaz cselekedetei miatt kaptuk meg.
3: But it's good to understand on how these things really happened.
4: De jó dolog megérteni, hogy hogyan is történtek igazából ezek a dolgok.
3: And it's important to understand that we were crucified with Christ in a very personal way.
4: Fontos megértenünk, hogy kereszttel együtt egy nagyon személyes módon mi is keresztre lettünk feszítve.
3: And even when we were water baptized, we were baptized into Jesus Christ and we were baptized into his death.
4: És akkor is, amikor vízbe bemerültünk, Jézus Krisztusba és az ő halálába merültünk be.
3: That is, we were in Adam, but now through baptism into Jesus Christ, we are no longer in Adam, but in Christ.
4: Korábban Ádámban voltunk, de most, hogy bemerítkeztünk Jézus Krisztusba, többé nem vagyunk Ádámban, hanem Krisztusban vagyunk.
3: We were baptized into his death.
4: Az ő halálába merítkeztünk alá.
3: And see, this is something that when Adam was disobedient.
4: Tehát ez úgy van, hogy amikor Ádám engedetlen volt.
3: By the law of heredity.
4: Az öröklődés törvény alapján.
3: Everybody who was an heir of Adam,
4: mindenki, aki Ádám örököse volt,
3: was produced by Adam,
4: mindenki, akit Ádám hozott létre,
3: became disobedient.
4: Engedetlenné vált.
3: And there is no way for you naturally to come out of this.
4: És természetes módon semmi lehetőségetek nem volt arra, hogy ebből kijöjjetek.
3: But Jesus took all of that into himself.
4: De Jézus ezt az egész problémát önmagába bevette.
3: And you, before you came into Christ, you were in Christ when he was crucified.
4: Vagy befogadta, és ilyen módon mindannyian, akik még akkor nem is tértetek meg, ott voltatok benne Krisztusban, amikor őt keresztre feszítették.
3: He took you into himself.
4: Ő önmagába beépített, beolvasztott titeket.
3: Now this is something you will not understand with your mind.
4: Ez egy olyan dolog, amit az elménkkel nem tudunk megérteni.
3: So you Hungarians might have trouble with it.
4: Úgy lehet, hogy nektek magyaroknak ezzel lesz problémátok.
3: Because you still like to understand things with your mind.
4: Mert még mindig szeretitek az elmétekkel megérteni a dolgokat.
3: But this is something you cannot understand really.
4: De ez egy olyan dolog, amit úgy igazán nem lehet megérteni.
3: You will understand it by the witness of the Holy Spirit in you.
4: A Szent Szellem bennetek levő bizonyságtételéből fogtátok megérteni.
3: But this is something that we need to accept and access by faith.
4: Ez egy olyan dolog, amit hitáltal kell elfogadnunk, illetve hitáltal kell ehhez járulnunk.
3: Like salvation.
4: Mint az üdvösséghez.
3: Is that everything that was in Adam in us.
4: Tehát minden, ami Ádámban volt, bennünk van, ezt ilyen módon kell megértenünk.
3: Was absorbed into Christ.
4: És mindezt Krisztus önmagába beolvasztotta.
3: And put to death.
4: És megölte, halálba adta.
3: See, God cannot really use the unregenerated man.
4: Isten igazán nem tudja használni a nem újjáteremtett embert.
3: It's beyond repair.
4: Tehát az emberi lény ugyanis javíthatatlan.
3: It has the wrong genetic code.
4: Rossz genetikai kódok vannak benne.
3: There is just nothing he could really do with it.
4: Egyszerűen Isten azzal nem tud semmit sem kezdeni.
3: And we need to understand this.
4: És meg kell ezt értenünk.
3: In my old self.
4: Az én régi énemben.
3: In my old unregenerated being.
4: A régi, újjá nem teremtett lényemben.
3: There is absolutely nothing God can use.
4: Egyáltalán semmi nincs, amit Isten használni tudna.
3: And there is, you know, there is no effort you can bring in.
4: Semmilyen erőfeszítéssel nem lehet ezt elérnünk.
3: There is practically nothing that God can really use for his kingdom in the old man.
4: Igazából az óemberben egyáltalán semmi nincs, amit Isten az ő királysága érdekében használhatna.
3: You were useless.
4: Használhatatlanok és haszontalanok voltatok.
3: Why I'm saying this?
4: Miért mondom ezt?
3: Because sometimes we have in our mind that there was some good stuff there.
4: Mert néha azt gondoljuk magunkban, hogy azért volt bennünk némi jó dolog.
3: You know, I wasn't too bad.
4: Hát nem voltam én se túl rossz.
3: Like when I was telling you about the time after I got born again.
4: Ahogy ugye beszéltem arról az időszakról, ami az újjászületésem után volt.
3: The thinking before I got regenerated was, I'm not too bad.
4: De mielőtt ezt az újjáteremtést átéltem, csak az a gondolat volt bennem, hát nem voltam én túl rossz
3: ember.
4: A társadalom tisztelt.
3: So, okay?
4: Na hát ilyen és ilyen voltam.
3: And then regeneration comes.
4: De aztán jön az újjáteremtés.
3: And you find, whoa, I'm way out.
4: És aztán rájöttök, hogy egészen másfélék vagytok.
3: And this was a tough lesson for me.
4: És ez nekem egy nagyon kemény leszke volt.
3: And one of the things he taught me was this.
4: És az egyik dolog, amit Isten megtanított nekem, az volt.
3: I cannot trust my evaluation of myself.
4: Nem bízhatok az önmagamról szóló saját értékelésemben.
3: I cannot trust this old Adam makeup in any way.
4: Semmi módon nem bízhatom ebben a régi ádámi lényben.
3: I only can trust this new generation, this new creation.
4: Csak ebben az új teremtésben bízhatom.
3: And one thing that we are learning in our life as sons of God, beginning to walk like Christ.
4: És ez az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk az új életünkben, amikor Isten fiaként elkezdünk Krisztussal együtt járni.
3: Is not to be like the world.
4: Az az, hogy ne legyünk olyanok, mint a világ.
3: But be like Christ.
4: Hanem legyünk olyanok, mint Krisztus.
3: Honoring him.
4: Őt tiszteljük.
3: And taking in the new nature that he has provided for us.
4: És vegyük be magunkba azt az új természetet, amiről ő gondoskodott a számunkra.
3: And live it out.
4: És éljük meg.
3: What is hindering us in living out the new creation?
4: Mi akadályoz minket abban, hogy megéljük ezt az új teremtést?
3: It is sometimes things, or most of the time, it's things that we hold on from our former life.
4: Az esetek zömében olyan dolgok, amelyekhez ragaszkodunk a régi életünkből.
3: And sometimes we think, wow, how can we cut the ties to the former lives?
4: És néha azon gondolkodunk, hogy hogyan vághatjuk el a minket a régi életünkhöz kötő köteleket.
3: Even that is wrong thinking.
4: De már ez önmagában egy rossz kiindulás.
3: Because the Lord has killed it.
4: Mert az Úr már megölte.
3: He has killed the bondage.
4: Ő már ezt a köteléket halálba vitte.
3: He has set you free.
4: És megszabadított minket.
3: He did it.
4: Már elvégezte ezt.
3: Why? Because he died.
4: Miért? Mert meghalt.
3: And those old things, old bondages died with Christ.
4: És ezek a régi dolgok, ezek a régi kötelékek is meghaltak Krisztussal.
3: They have no power over you.
4: Már nincs ezeknek fölöttünk hatalma.
3: Say, the old man has no power over me.
4: Mondjátok, az óembernek nincs hatalma már fölöttem. Az óembernek nincs hatalma már fölöttem.
3: It died with Christ.
4: Mert meghalt Krisztussal. Mert meghalt Krisztussal.
3: It has no power.
4: Már nincs hatalma.
3: Sometimes we say in our mind or through our action.
4: Néha azt mondjuk a fejünkben, vagy a cselekedeteinkkel azt fejezzük ki.
3: The old man has power over us.
4: Hogy van fölöttünk hatalma az óembernek.
3: But it's not true.
4: De ez nem igaz.
3: It is a lie.
4: Ez egy hazugság.
3: And I already told you we need to step into it and we need to stand on this pillar of faith.
4: Tehát rá kell lépnünk a hitnek erre a pillérére.
3: That says Christ dealt with it.
4: Ami azt mondja, hogy Krisztus már elbánt ezzel a problémával.
3: I am on the other side of the cross.
4: Én a kereszt túloldalán vagyok már.
3: You know, I am realizing more and more part of the Christian walk is learning to understand and incorporate and incarnate what we really are.
4: Rájövök arra, hogy a keresztény életnek nagyon fontos része az, hogy megtanuljuk megérteni, elhinni, és magunkba beépíteni, és magunkban megtestesíteni azt, amik valójában vagyunk.
3: We tend to think,
4: hajlamosak vagyunk azt gondolni,
3: I am a product of my former life and society.
4: Hogy a korábbi életemnek és a társadalomnak a terméke vagyok.
3: Right?
4: Így van.
3: The way we grew up.
4: Ahogyan fölnőttünk.
3: The society we grew up.
4: A társadalom, amelyben felnőttünk.
3: And that has an implication on us.
4: Mindez hat ránk.
3: No, I want to think differently.
4: De nem, én másképpen akarok gondolkodni.
3: I want to take a much bigger step of faith.
4: Én egy sokkal nagyobb hitbeli lépést akarok tenni.
3: I don't want to say this.
4: Én nem akarom ezt mondani.
3: Even though there is still some things in me that is a voice that says you're a product of this.
4: Jól lehet, még mindig van bennem egy hang, ami azt akarja mondani, hogy én mindezeknek a terméke vagyok.
3: But more and more I would like to say something very, very different.
4: De én egyre inkább szeretnék valami egészen mást mondani.
3: I want to say I'm a product of the cross.
4: Én azt akarom mondani, hogy én a kereszt terméke vagyok.
3: Behold, all things have passed away.
4: Íme a régiek elmúltak.
3: I'm a product of the cross.
4: Én a kereszt terméke vagyok.
3: I'm a result of the cross.
4: A kereszt eredménye vagyok.
3: I am new.
4: Új vagyok.
3: I step into the new creation.
4: Beléptem az új teremtésbe.
3: I accept myself and I see myself as a new being.
4: Én elfogadom, hogy én egy új lény vagyok, és úgy is látom magamat.
3: Old things can only have a hold over me.
4: A régi dolgok csak akkor tarthatnak a markukban.
3: If I permit it and if I think it.
4: Hogyha én ezt megengedem nekik, tehát e szerint gondolkodom.
3: See, these old ways, this old life,
4: ez a régi élet, ezek a régi módszerek,
3: had a hold over me because of sin in that old life.
4: Az régi életemben volt bűnök miatt tudtak a markukban tartani.
3: Amen?
4: Így van.
3: And it created a debt.
4: És ez egy adósságot hozott létre.
3: But what was Jesus' death?
4: De mi volt Jézus halála?
3: Point number one.
4: Először is.
3: In his death, he paid the penalty for our sins, taking them out of the way.
4: Az ő halálával kifizette a bűneinknek a büntetését, és ilyen módon eltörölte azokat az útból.
3: This frees us from sins.
4: És ez megszabadít minket a bűnöktől.
3: And from the claim of the debt of the sins once and for all.
4: És egyszer s mindenkorra elveszi az életünkbe azt a bűnöknek azt a követelését velünk szemben, ami volt.
3: So even the result of sinful acts before we came to Christ have no hold over us.
4: Tehát nem tartottak a markunkban minket, még a múltunkban elkövetett bűneink következményei és folyamányai sem.
3: Say, sin's claim has no hold over us.
4: Mondjátok ezt, a bűnnek már semmilyen követelése nincs velem szemben. A bűnnek már semmilyen követelése nincs velem szemben.
3: No hold.
4: Nem tarthat a kezében. Nem tarthat a kezében.
3: See, sometimes even people say, well, you need to pay and you need to suffer because of your old life.
4: Néha az emberek még azt is mondják, hogy neked bűnhődnöd kell, fizetned kell a régi életed miatt.
3: No.
4: De nem így van.
3: No.
4: Nem így van.
3: You are freed from this.
4: Már szabad vagy ettől.
3: It died with Christ.
4: Krisztussal ez az egész meghalt.
3: Christ was bearing our sins in his own body on the tree that we might be dead to it.
4: Krisztus a saját testében vitte fel a bűneinket a fára, hogy mi holtak lehessünk a bűneinknek.
3: This is in 1 Peter 2:22.
4: Ez az 1 Péter 2:24-ben van benne.
3: 1 Peter chapter 2 verse 24.
4: 1 Péter 2:24.
3: Who, talking about Jesus, who himself bore our sins in his own body on the tree that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed.
4: Aki, mármint Jézus, ami bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
3: In his death he died to sin, ending sin's reign once and for all.
4: Az ő halálában meghalt a bűnnek, és egyszer s mindenkorra meghalt a bűn uralmának.
3: This is expressed very clearly in Romans 6, verse 10.
4: Ez a Róma 6:10-ben nagyon egyszerű, nagyon világosan kiderül.
3: For the death that he died to sin once and for all, but the life that he lives to God.
4: Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él.
3: It's also expressed in Hebrews 9:26.
4: Zsidó 9:26-ban is benne van.
3: He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now, once, at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself.
4: Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
3: See, we need to know this and stand on it if the temptation of sin comes to you.
4: Észre kell vennünk, amikor a bűn kísértése jön felénk, és ellen kell állnunk ennek.
3: See, when Satan tries to tempt you into sin.
4: Amikor a sátán megpróbál bűnre kísérteni minket,
3: one of the things he does is to try to show that sin has still power over you.
4: Akkor az egyik dolog, amit megpróbál kimutatni nekünk, az az, hogy a bűnnek még mindig hatalma van fölöttünk.
3: He tries to convince you, you are not free of it.
4: Megpróbál meggyőzni minket, hogy nem vagyunk szabadok és mentesek a bűntől.
3: I still can influence you.
4: Ezzel azt mondja, hogy még mindig hathatok rád.
3: But the truth of the matter is, if you learn to respond right,
4: de az az igazság, hogyha megtanultok erre helyesen válaszolni,
3: he has no power over you.
4: Akkor a sátánnak semmi hatalma fölöttetek.
3: He has no power over you.
4: Nincs hatalma fölöttetek.
3: Just recently, the Holy Spirit made alive a simple verse to me.
4: A közelmúltban a Szent Szellem nagyon megelevenítette számomra egy egyszerű verset.
3: And I never understood the power of it until I began to practice it more and more.
4: És soha nem értettem eddig még ennek az erejét, amíg el nem kezdtem egyre inkább gyakorolni.
3: It's a very simple verse.
4: Ez egy nagyon egyszerű vers.
3: It's in James chapter 4 verse 7.
4: A Jakab 4:7.
3: It says, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you.
4: Vessétek alá azért magatokat az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
3: How do I submit to God?
4: Hogyan vethetem alá magam Istennek?
3: I submit to God as I put myself completely into him.
4: Azzal, hogyha önmagamat teljesen Istenbe helyezem,
3: as I put myself completely into his death,
4: ahogy maradéktalanul belehelyezkedem az ő halálába,
3: as I put myself completely into the power of the cross,
4: ahogy maradéktalanul belehelyezkedem a kereszt erejébe,
3: trusting that once and for all Satan's hold over my life has been broken.
4: Bízva abban, hogy a sátánnak az életemben gyakorolt szorítása egyszer s mindenkorra megtört.
3: This is a fight of faith.
4: Ez egy hitharc.
3: Sometimes the enemy even tries to produce feelings in you that will tell you different.
4: Néha az ellenség megpróbál még olyan érzelmeket is kelteni bennünk, amelyek ennek az ellenkezőjét erősítik.
3: But the Holy Spirit will train you to trust Christ completely.
4: De a Szent Szellem kiképez minket arra, hogy maradéktalanul bízzunk Krisztusban.
3: See the power of the cross when you completely submit yourself and put yourself into Christ.
4: Tudjátok, a kereszt ereje, amikor maradéktalanul is teljesen alá vetitek magatokat Krisztusnak, és ő belé helyezitek magatokat.
3: Trusting him.
4: És ő benne bíztok.
3: Trusting not yourself.
4: Nem önmagatokban.
3: But the power, but the work of Christ.
4: Hanem Krisztus műveiben.
3: If you trust yourself, okay?
4: Hogyha önmagatokban bíztok,
3: he can poke you.
4: Akkor a gonosz megböghet titeket.
3: If you trust Christ,
4: hogyha Krisztusban bíztok,
3: he doesn't do that.
4: Akkor ezt nem csinálja.
3: Because he will get his finger burned.
4: Mert akkor megég az ujja.
3: Satan does not want to encounter the risen Christ.
4: A sátán nem akar összetűzni a feltámadott Krisztussal.
3: He doesn't dare to touch him.
4: Nem is mer hozzáérni.
3: You understand?
4: Értitek?
3: When Satan encounters you being on the other side of the cross.
4: Amikor sátán találkozik veletek a kereszt túloldalán.
3: On the resurrection side of the cross.
4: Amikor ti már a kereszt feltámadási oldalán.
3: When you are not manifesting yourself, but the power of the cross and resurrection.
4: Amikor már nem önmagatokban jelentek meg, hanem a keresztnek és a halálnak és a feltámadásnak az erejével mutatkoztok.
3: Satan runs.
4: Akkor ez a sátán.
3: He runs.
4: Elszalad.
3: So what do you need to do?
4: Mit kell tennetek?
3: You humble yourself under what Christ did.
4: Megalázzátok magatokat az alatt, Krisztus tett.
3: You humble yourself into what Christ did.
4: Alázattal beléptek abba, amit Krisztus tett.
3: See, this realization, not me, but Christ.
4: Ez a felismerés, hogy nem én vagyok az, hanem Krisztus.
3: Needs to be totally deeply in you.
4: Maradéktalanul és nagyon mélyen bennetek kell lenni ennek a meggyőződésnek.
3: See, I don't trust my ability to resist sin.
4: Én nem bízom a saját képességemben azzal kapcsolatban, hogy ellenálljak a bűnnek.
3: But I do trust the Christ within me can do this.
4: De bízom abban, hogy a bennem élő Krisztus meg tudja ezt tenni.
3: The only question is this.
4: Az egyetlen kérdés az, hogy Krisztus ellenálljon a bűnnek.
3: See, when you learn to trust Christ.
4: Amikor megtanultok Krisztusban bízni.
3: To trust his power.
4: Az ő erejében bízni.
3: You will find it incredibly easy to resist sin.
4: Akkor rendkívül könnyűnek fogjátok tartani az ellenállást a bűnnek.
3: If not, if you are trusting yourself.
4: Ha nem, tehát ha önmagatokban bíztok.
3: You will find it difficult.
4: Akkor nehéznek találjátok majd.
3: Amen?
4: Amen.
3: Huh? Is that true?
4: Így van.
3: Hmm? When you learn to trust Christ in his power.
4: Amikor megtanultok Krisztusban és az ő erejében bízni.
3: You lose fear.
4: Akkor elveszítitek a félelmet.
3: If you try to be fearless,
4: ha megpróbáltok félelem nélkül lenni,
3: you're in trouble.
4: Akkor bajban vagytok.
3: Hello. You think, oh, Franz, I am tough.
4: Arra gondolsz, oh, Franz, én kemény gyerek vagyok.
3: I don't fear.
4: Én nem félek.
3: You will not go far with this.
4: Hát ezzel nem fogsz túl messze jutni.
3: Once I had a rumble with the snake goddess in Crete.
4: Egyszer Krétán a kígyó istennővel volt egy összecsapásom.
3: She is a very powerful, or tries to give the impression that she is a very powerful lieutenant of Satan.
4: Ő azt próbálja, azt a benyomást próbálja önmagáról kelteni, hogy ő a sátánnak egy nagyon erőteljes főtisztje.
3: So as I was confronting her,
4: vagy őrmestere, ahogy megpróbáltam vele,
3: the Lord told me so,
4: összecsapni, mert az Úr parancsot adott nekem erre.
3: In the spirit of a ball of snakes began to manifest before me.
4: Hirtelen a szellemi világban egy ilyen gombózba sűrűsödött kígyó tömeg jelent meg előttem.
3: About a meter in diameter.
4: Szállt szembe velem, egy körülbelül egy méter átmérőjű gömbbe sűrűsödött kígyók voltak ezek.
3: Not funny.
4: Nem volt túl vicces.
3: Would you agree?
4: Egyetértetek ezzel?
3: The thing was, the Lord had given me grace, so I was really in him.
4: az volt a helyzet, hogy az Úr nagy kegyelmet adott nekem, és így teljesen ő benne voltam elrejtve.
3: And because I was in him,
4: és mivel ő benne voltam,
3: I could be as fearless as he was of this.
4: Ugyanannyira nem volt bennem félelem emiatt, mint ő benne nem volt.
3: I could have walked through that manifestation.
4: Ezen a megnyilvánuláson így át tudtam volna sétálni. Na ír.
3: See, the Holy Spirit will bring you more and more into something that you only trust him in you.
4: A Szent Szellem el fog titeket juttatni egy olyan pontra, amikor már kizárólag a bennetek élő Krisztusban fogtok bízni.
3: You can do that because what Christ did on the cross for you personally.
4: És ezt azért tudjátok megtenni, amit Krisztus a kereszten személyesen értetek tett meg.
3: See, very personally, by his death, Christ conquered Satan and triumphed over him on the cross.
4: Nagyon személyes módon Krisztus a kereszten legyőzte a sátán diadalt alatt fölötte.
3: Colossians 2:15.
4: Kolossé 2:15.
3: Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them on it.
4: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran nyilvánosan mutogatta, diadalt vévén rajtuk a keresztben.
3: Also, let's go to Galatians 2:20.
4: Galata 2:20-ba is menjünk.
3: One of my favorite verses.
4: Az egyik kedvenc versem.
3: And this is a verse you need to know by heart.
4: És ez is egy olyan vers, amit fejből kell tudnatok.
3: If I ask you what's in Galatians 2:20, I want you to rattle it off.
4: Szeretném, hogyha azt mondom nektek, mi van a Galata 2:20-ban, daráljátok nekem.
3: It says, I have been crucified with Christ.
4: Azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem.
3: It's no longer I who live.
4: Többé nem én élek.
3: But Christ who lives in me.
4: Hanem Krisztus él bennem.
3: And the life which I now live in the flesh.
4: Amely életet pedig most testben élek.
3: I live by faith in the Son of God.
4: Az Isten fiában való hitben élem.
3: Who loved me and gave himself for me.
4: Aki szeretett engem és önmagát adta értem.
3: See, when you understand the cross.
4: Látjátok, amikor megértitek a keresztet.
3: You need to understand that Christ identified himself with you on the cross.
4: Azt is meg kell értenetek, hogy Krisztus azonosult veletek a kereszten.
3: He completely identified with you on the cross.
4: Ő maradéktalanul azonosult veletek a kereszten.
3: He says, I identify with Naomi.
4: Azt mondja, én azonosulok Naomival.
3: I identify with Eva.
4: Azonosulok Évával.
3: I identify with Dori.
4: Azonosulok Dorival.
3: I identify with Yvette.
4: Azonosulok Yvette-tel.
3: He pulled you into himself.
4: Ő behúzott téged önmagába.
3: And pulled you into
4: és behúzott a halálba önmagában.
3: He everything that was connected with first Adam, he pulled into himself.
4: Krisztus mindent beolvasztott önmagába, ami kötődött az első Ádámhoz.
3: But you know why he identified himself with you?
4: És tudjátok, hogy
3: because he loved you.
4: Először is, mert szeretett titeket.
3: Even you were the worst critter at this point of time.
4: Akkor is, hogyha akkoriban ti voltatok a legrosszabb gaztevők.
3: Amen. But the higher purpose was this.
4: De a magasabb rendű cél az volt.
3: He identified with you.
4: Hogy ő azonosult veletek.
3: Before the cross,
4: a kereszt előtt már,
3: so that after the cross and resurrection,
4: hogy majd a kereszt és a feltámadás után,
3: you can identify with him.
4: Ti azonosulhassatok vele.
3: You could become one spirit.
4: Egy szellemmé válhattatok.
3: And one body with him.
4: És egy testté válhattatok vele.
3: If you identify yourself with you,
4: hogyha te önmagaddal azonosulsz,
3: you are in trouble.
4: Akkor bajban vagy.
3: You are no match for the devil in this.
4: Ebben az összefüggésben egyszerűen nem vagy ellenfél az ördögnek.
3: But if you are identify yourself with him.
4: De ha Jézussal azonosulsz.
3: With Christ.
4: Krisztussal.
3: You are more than a match.
4: Akkor egyszerűen össze nem mérhető ellenfél leszel.
3: Because.
4: Mert.
3: Greater is the one who is within you.
4: Nagyobb az, aki benned van.
3: Than he who is in the world.
4: Mint aki a világban van.
3: But. Paul says.
4: De Pál azt mondja.
3: It's not I who live.
4: Nem én élek többé.
3: You could also say it's not I. Or it's not myself whom I trust.
4: Azt is mondhatnánk, hogy nem önmagamban, nem a saját lényemben bízom.
3: See, by his death he destroyed him that had the power of death.
4: Az ő halálában tönkretette azt, akinek hatalma volt a halálon.
3: Hebrews 2:14.
4: Zsidó 2:14.
3: That's a very important verse too.
4: Na, ez is egy nagyon fontos vers.
3: Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil.
4: Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt.
3: And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
4: És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
3: By his death he set at liberty all of them that were bound through fear.
4: A halálával megszabadította mindazokat, akik a félelem kötelékében voltak.
3: You know what is one of the reasons why sometimes we don't dare to trust fully the Lord?
4: Tudjátok, mi az oka annak, hogy néha nem merünk maradéktalanul bízni az Úrban?
3: Fear.
4: A félelem.
3: Fear that he is not the God he says he is.
4: A félelem attól, hogy ő nem mégsem az az Isten, akinek mondja magát.
3: Fear that he doesn't provide.
4: Félelem, hogy nem fog gondoskodni rólam.
3: Fear that of our lives.
4: Az életünket féltjük.
3: Fear of shame.
4: A szégyentől félünk.
3: Fear of this and fear of that.
4: Félünk ettől, félünk attól.
3: Don't you know that fear died with Christ?
4: Hát nem tudod, hogy a félelem meghalt Krisztussal együtt?
3: If there is any fear in you,
4: hogyha van benned bármennyi félelem,
3: I want you to say, it died with Christ.
4: Szeretném, hogyha kimondanád, hogy ez a félelem meghalt Krisztussal.
3: Do you believe that the risen Christ has any fear?
4: Szerintetek a feltámadott Krisztusban van bármennyi félelem is?
3: Huh? Do you think he fears anything?
4: Félő bármitől?
3: Do you think anything can show up in heaven, on earth, or under the earth that would put the risen Christ to fear?
4: Gondoljátok, hogy megjelenhet bármi a mennyben, a földön vagy a föld alatt, amitől elkezdene Krisztus félni, a feltámadott Krisztus?
3: Huh? No, huh? Are we agreeing on this?
4: Ebben egyetértünk, hogy nincs ilyen dolog.
3: I would like to see that creature that puts the risen Christ to fear.
4: Nagyon szeretném azt a lényt, azt a teremtményt megnézni, amelyik félelmet kelt a feltámadott Krisztusban.
3: Who lives in you?
4: Ki él bennetek?
3: The risen Christ.
4: A feltámadott Krisztus.
3: So whom are you trusting?
4: És akkor kiben bíztok?
3: The risen Christ.
4: A feltámadott Krisztusban.
3: Should fear have a hold over us?
4: Kell, hogy a félelem a markában tartson minket?
3: No.
4: Nem.
3: See, but there is something, you know, you need to read the word of God.
4: De tudjátok, olvasnotok kell Isten beszédét.
3: And like I've said to you, if the word says,
4: és ahogy már mondtam nektek, hogyha az írásban az van,
3: that he made you free from sin and fear and death,
4: hogy ő megszabadított titeket a félelemtől, a haláltól, a bűntől,
3: it is God himself telling this to you,
4: akkor ezt maga Isten mondja nektek.
3: See, every single word that is connected with the cross.
4: Minden egyes vers, ami a kereszttel kapcsolatos.
3: Every single scripture that.
4: Egyetértünk, hogy nincs ilyen.
3: I would like to see that creature that puts the risen Christ to fear.
4: Nagyon szeretném azt a lényt, azt a teremtményt megnézni, amelyik félelmet kelt a feltámadott Krisztusban.
3: Who lives in you?
4: Ki él bennetek?
3: The risen Christ.
4: A feltámadott Krisztus.
3: So whom are you trusting?
4: És akkor kiben bíztok?
3: The risen Christ.
4: A feltámadott Krisztusban.
3: Should fear have a hold over us?
4: Kell, hogy a félelem a markában tartson minket?
3: No.
4: Nem.
3: See, but there is something, you know, you need to read the word of God.
4: De tudjátok, olvasnotok kell Isten beszédét.
3: And like I've said to you, if the word says,
4: és ahogy már mondtam nektek, hogyha az írásban az van,
3: that he made you free from sin and fear and death,
4: hogy ő megszabadított titeket a félelemtől, a haláltól, a bűntől,
3: it is God himself telling this to you.
4: Akkor ezt maga Isten mondja nektek.
3: See, every single word that is connected with the cross.
4: Minden egyes vers, ami a kereszttel kapcsolatos.
3: Every

0: word of God.
1: De tudjátok, olvasnotok kell Isten beszédét.
0: And like I've said to you, if the word says,
1: és ahogy már mondtam nektek, hogyha az írásban az van,
0: that he made you free from sin and fear and death,
1: hogy ő megszabadított titeket a félelemtől, a haláltól, a bűntől.
0: It is God himself telling this to you.
1: Akkor ezt maga Isten mondja nektek.
0: See, every single word that is connected with the cross.
1: Minden egyes vers, ami a kereszttel kapcsolatos.
0: Every single scripture that is connected with the cross.
1: És minden egyes szó, ami a kereszttel kapcsolatos.
0: You need to take it as a personal word of the Most High God to you.
1: Mindezt úgy kell vennetek, mint hogy a mindenható Isten személyesen nektek mondja ezt.
0: It is personally for me.
1: Tehát ez személyesen nekem szól.
0: Everything on the cross.
1: Minden, ami a keresztről szól.
0: Is for you personally.
1: Személyesen neked szól.
0: We need to take this attitude, and even when you read it.
1: Tehát ez kell, hogy legyen a hozzáállásunk, és még amikor olvassuk is.
0: Help yourself if you want to in your imagination.
1: Hogyha akarjátok, akkor segítsetek magatoknak ugye a képzeletetekkel.
0: And picture Christ standing before you.
1: Képzeljétek el, hogy Krisztus ott áll előttetek.
0: Telling you, you are free.
1: És azt mondja nektek, hogy szabad
0: sin,
1: vagy.
0: Szabad from vagy old Adam.
1: A régi
0: falitó, from disobedience.
1: A régi bűnektől,
0: from
1: ettől,
0: fear.
1: A félelemtől.
0: And you need to determine to say, I am going to believe Christ.
1: És el kell döntenetek, hogy hinni fogtok Krisztusnak.
0: And I am able to believe him.
1: És képes vagyok hinni neki.
0: Because he lives in me.
1: Mert bennem él.
0: In his death, he made peace with God.
1: Az ő halálával megbékített minket Istennel.
0: Meaning, he brought us and all creation to peace with God.
1: Ez azt jelenti, hogy minket és az egész teremtett világot megbékítette Isten.
0: Colossians 1:20.
1: Kolossé 1:20.
0: And by him, Christ, reconcile all things to him, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross.
1: És hogy ő általa, vagyis Krisztus által békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, Krisztus által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
0: In his death he reconciled us to God.
1: Krisztus az ő halálával megbékített minket Istennel.
0: What does it mean when the word says God has peace with you?
1: Mit jelent ez, amikor az van a Bibliában, hogy Isten békességben van veled?
0: The biblical meaning of peace means that there is absolutely nothing between you and God.
1: A bibliai értelemben a békesség azt jelenti, hogy egyáltalán semmi sincs közted és Isten között.
0: And it's much more than that.
1: Sőt, ennél sokkal többet is jelent.
0: It says we are best friends.
1: Azt jelenti, hogy mi vagyunk a legjobb barátok a világon.
0: Peace with God means you are a beloved, beloved, beloved apple of his eye.
1: A békesség Istennel azt jelenti, hogy te Istennek a legmélyebben és legszenvedélyesebben szeretett szeme fénye vagy.
0: Oh man, I just want to imprint this on you.
1: Annyira szeretném ezt belétek súlykolni.
2: Elhangzott Franz Lippi, a kereszt ereje című tanítása.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Page 11 of your notes.
4: Lapozzunk a jegyzetünk 11. oldalához.
3: Let me just explain that these notes are far more comprehensive than I can possibly teach in the time available.
4: Hadd mondjam azt el, hogy ezek sokkal összefoglalóbbak, ezek a jegyzetek, mint és részletesebbek, mint amire én kitérhetnék a tanításom során. Azért adtam a jegyzeteket, hogy az iskola végeztével tanulmányozzátok tovább a témát.
3: There's a big section at the end of your notes on the church is the bride of Christ.
4: A végén van egy fejezet arról, hogy a gyülekezet Krisztus menyasszonya.
3: No, I've never taught that. That was Eileen that taught that when we did it together.
4: Együtt tanítottunk Eileennal, akkor Eileen tanította mindig azt a részt.
3: A woman's understanding of being a bride, which of course is much better.
4: Sokkal jobb, hogyha egy asszony adja át az ő felfogását arról, hogy milyen is menyasszonynak lenni. Tehát abba egyáltalán nem is fogunk belemenni abba a
3: részbe.
4: Az csak azért van, hogy tanulmányozd az iskola végeztével azt a témát is. És ugyanilyen módon visszautalok olyan dolgokra, amikben már részletesen tanítottunk, nem fogom még egyszer megismételni azokat. Van egy szóiskolája, ami teljes egészében az a királysággal foglalkozik, Isten királyságával.
3: And if you've never heard that or understood it, then you probably need to get that set of tapes as well, because you've got to comprehend the kingdom.
4: Hogyha nem hallottad még ezt, akkor valószínű, hogy meg kell rendelned a hanganyagot, mert kell, hogy felfogjuk, hogy mi is a királyság.
3: And I'm going down a line which I believe God's focused for me to go down.
4: És úgy gondolom, hogy egy olyan vonal mentén haladok előre, amire Isten helyezett rá, és ő fókuszál erre.
3: And I believe the most important thing for us to do is to pray and bring forth apostolic and prophetic ministries.
4: Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolgunk az, hogy imádkozzunk és előhozzunk apostoli és profétai szolgálatokat.
3: And they need to be indigenous to all the cities and nations that you represent.
4: És ebben kell, hogy minden egyes képviselt város és ország részt vegyen.
3: The job of some of the other senior leaders is to impart what we've learned as quickly as we can, so that you get it for yourself.
4: Az én feladatom és más hasonló vezetők feladata az, hogy amit megtanultunk, a lehető legrövidebb idő alatt átadjuk nektek, hogy ez nektek rendelkezésre álljon.
3: Let me just ask you an awkward question now.
4: Hadd kérdezzek egy furcsa kérdést.
3: In the light of my first session, could you write a job description of what you know God's called you to be?
4: Az első ma reggeli tanítás alapján le fogod tudni írni a munkaköri leírást, hogy mire hívott el Isten?
3: And I pray by the end of this week that you will be able to do that if you cannot do it now.
4: Ha most nem tudnád ezt megtenni, akkor az imádságom, hogy meg tud tenni a hétvégén, miután elvégeztük ezt. Tudnod kell, hogy mire hívott el az Úr. Tudnod kell azt, és tisztába kell, hogy legyél, mely területre hívott el az Úr. És tudnod kell, hogy milyen mértéket adott abban a területben neked az Úr.
3: Now all these things can change.
4: Na most ezek a dolgok változhatnak.
3: When I moved from prophetic teaching to be primarily apostolic.
4: Én a prófétai tanítás felől mozdulok az apostoli szolgálatba. Ez volt az én irányultságom.
3: And I didn't have the wisdom to function apostolically.
4: Nem volt meg a bölcsességem ahhoz, hogy apostoli szolgálatot végezzem.
3: For several years as a powerful prophetic teacher, but I wasn't known as an apostle at all.
4: És éveken át úgy ismertek engem, mint erőteljes prófétai tanítót, de egyáltalán nem mint apostol.
3: But now that's my primary calling.
4: De most a fő elhívásom.
3: And I'm called to be an apostolic father,
4: elhívás, és a feladatom az apostoli atyaság, ami azt jelenti, hogy az apostolokat érzékeljem, hogy hol vannak az apostolok, az apostoli elhívások, és ezeket érettségre hozzam, felneveljem. Szükségünk van a sikeres nemzetékek közötti átadásra.
3: One of the depressing things that you read in the Bible is how frequently it never successfully passed to the next generation.
4: Az egyik nagyon lenyomó tény a Bibliában, amit olvasunk, az, hogy mennyire az egyik nemzedék a másiknak nem tudta sok esetben átadni a dolgokat. Az igében a nagy vezetők, bírák és egyéb nagy vezetők, és nagy apostoli típusok, mint Dávid, vagy Nehémiás, és ez ilyen fajta emberek.
3: I can't think of one case where it passed successfully from a natural father to a natural son.
4: Nem látok, vagy nem jut eszembe egyetlen egy olyan eset sem, amikor természeti atyától, apától az ő természetes fiára átszállt volna mindez. És amikor ezt tanulmányoztam, akkor kérdeztem az Urat, Uram, miért történik ez?
3: He gave me reasons why, and I'm avoiding that with my own children.
4: Adott nekem okokat, és ezeket elkerülöm a gyermekeimmel kapcsolatban.
3: All my natural children are in powerful ministry today.
4: Ma minden egyes gyermekem erőteljes szolgálatban van.
3: They got their own websites and they got their own spheres of ministry, which are not the same as mine.
4: Megvan a saját honlapjuk, a saját szolgálatuk, saját területük, amin szolgálnak, nem ugyanaz, mint az enyém. És most ugyanezt történik az unokáimmal. A következő nemzedékre száll át.
3: Now, in the Bible you'll find there were some successful generational transmissions, but it was to a spiritual son, not to a natural son.
4: Megtaláljuk a Bibliában azt, hogy igenis voltak sikeres nemzedékről nemzedékre való átadások, de ezek mindig szellemi gyermekre, fiúra szálltak el. Mózesnek például két szellemi fia volt.
3: Most people don't even know their names.
4: Legtöbben még csak a nevüket sem ismerik.
3: But they became low-level deacons in the tabernacle. They never came into ministry.
4: De a sátorban mindig sokadrangú diakóniai szolgálatot töltöttek be, soha nem teljesedett ki a szolgálatok.
3: True sonship of Moses because of his passion for God.
4: Viszont Józsué az Úr felé való égő szeretete, szenvedélyes szeretete miatt örökölte a fiúságot.
3: They were renegades, they were totally godless.
4: Élinek is fiai voltak, de Isten ellenes lázadók voltak ők, vagy Isten ellenes viselkedésűek.
3: Samuel inherited.
4: És ezért?
3: But Samuel's sons were absolutely useless.
4: Samuel örökölte a folytatást, de Samuel fiai is használhatatlanok voltak.
3: Drew a lot from Samuel,
4: a természetes fiai. Dávid, mielőtt saját jogán király lett volna.
3: Now, what I've taken 50 years to learn,
4: ami nekem 50 évbe került, hogy
3: amit
4: 50 év alatt tanultam meg, azt úgy gondolom, hogy sikeresen átadhatom valakinek körülbelül 5 év alatt. És legalább kétszer akkora távolságra kellene jutniuk, mint én jutottam. Amen. Így tekintek rátok, fiatalok, fogadjátok be, míg fiatalok vagytok, akkor fogadjátok be mindezt, azért, hogy messzebbre jussatok.
3: So that's what I'm going to focus on is the bringing forth of the apostolic and the prophetic and the other Ephesian 4 ministries that we produce a powerful functioning body.
4: Tehát erre összpontosítok, hogy hogyan hozhatjuk elő az apostoli és az profétai szolgálatot arra, hogy egy erőteljesen működő testet hozzunk létre.
3: Powerful regional churches like Jerusalem and Antioch,
4: erőteljes területi gyülekezeteket, mint Jeruzsálem, Antiochia, Thessaloniki vagy Efézus. Ezeken a területeken, amiket képviselünk.
3: God's spoken some pretty powerful prophetic words.
4: Isten igen erőteljes prófétai szavakat adott.
3: Powerful prophetic pictures of what he intends to do.
4: És erőteljes prófétai képeket mutatott meg nekünk arról, hogy mit akar a Balkánon tenni, mit akar Ausztriában vagy Magyarországon tenni.
3: You're going to absolutely catch fire.
4: Abszolút tűzre fogsz kapni, gyúlni.
3: Back into all that's traditionally Christian in Europe and in the United States of America.
4: És vissza fogod verni mindazt, ami hagyományos keresztjén Európában vagy Amerikában. Tehát előre kell mozdulni. Amen. Tehát itt vagyunk a 11. oldalon. A királyság és az egyház címet viseli ez az oldal.
3: I'm just going to deal with one thing and then I'm going to move off the kingdom.
4: Egyetlen egy dologgal szeretnék foglalkozni, utána tovább lépünk a királyságról.
3: And people often ask the question, well, what's the difference between the kingdom and the church?
4: Sokan kérdezik azt, hogy mi a különbség a királyság és az egyház között, a gyülekezet között? Vajon ugyanaz a kettő?
3: So let's try and give some shape or definition to the kingdom of God.
4: Ezért próbáljunk meg egy valamiféle definíciót adni az Isten királyságára.
3: Now, the kingdom is strongly relational.
4: A királyság szorosan kapcsolódik.
3: And it consists primarily of men and God having a love relationship with one another.
4: És valójában a lényegét az adja, hogy Isten és ember szeretett kapcsolatban van egymással.
3: Where he is the total despot.
4: Ahol
3: and there's total obedience on our part.
4: A teljes despota Isten, és a teljes engedelmeskedő az ember.
3: Now get rid of the idea that father's like a, that God is a bit like a big Father Christmas.
4: Hát szabaduljunk meg attól az elképzeléstől, hogy Isten olyan mint egy télapó, jópofa télapó. Ő valóban hatalmas szerető Isten.
3: But there is a severe side to God which you need also to comprehend.
4: De van egy nagyon súlyos oldala is Istennek, amit fel kell fognunk és meg kell érteni. Egy alkalommal azt mondja Jézus a törvénytudóknak, és az írástudóknak és a farizeusoknak. Azt mondja, hogy komoly hibát követtek el, mert nem értitek meg Isten szeretetét és súlyos komolyságát ugyanabban az időben. Amikor Isten olyan kedvvel van, akkor megrémiszt engem. Meg kell, hogy ismerd te is Isten megrémisztő oldalát, mert ez az ő természetének a része. Pál azt mondja a 2. Korintus 4-ben, hogy rémisztő dolog az, hogyha valaki Isten kezébe esik. Félelmetes dolog.
3: And there's a lot of false teaching flying around today to make God like a benign, benevolent Father Christmas.
4: Mindenféle hamis tanítás kering manapság, ami Istent úgy akarja bemutatni, mint egy jópofa, kedves télapó. Az ő szeretete annyira el van túlozva, Isten nem ilyen. Úgy kell megismernünk őt, amilyen ő.
3: And the more he reveals himself, the more he expects us to respond by absolute, unconditional obedience.
4: És minél többet nyilatkoztat ki önmagából, annál többet vár el tőlünk, hogy teljes feltétel nélküli engedelmességgel reagáljunk erre.
3: Our love for him is primarily.
4: Ami feléje való szeretetünk elsősorban az engedelmességünk mértékében nyilatkozik meg.
3: And Jesus is the perfect example.
4: És Jézus a tökéletes példa erre.
3: There was a perfect love relationship between father and son.
4: Tökéletes atya-fiú közötti szeretet kapcsolatról van szó.
3: And yet it tells us quite a few times.
4: És gyakran olvassuk azt.
3: Jesus at the same time feared his father.
4: Hogy ugyanakkor Jézus félte az atyát.
3: And he proved his love by his obedience even to death upon a cross. That's what.
4: És az ő szeretetét az ő engedelmességében mutatta meg, és ez az engedelmesség egészen a keresztig tartott. Amen. Ezt olvassuk.
3: So there's that personal relationship of the kingdom.
4: Tehát személyes kapcsolat a királyság.
3: But there are other dimensions we must understand.
4: De vannak más dimenziói is ennek, és ezeket meg kell értenünk.
3: God created everything.
4: Isten teremtett mindent.
3: Everything that's in heaven.
4: Mindent, ami az egekben van, vagy a mennyben.
3: And if you try and take in the size of physical creation, it just blows your mind.
4: Hogyha a fizikai teremtés méreteibe belegondolsz, egyszerűen elszáll az agyad.
3: It's estimated now that there are, what was it, 11
4: million galaxies,
3: like our galaxy,
4: hogy 11 millió olyan naprendszer van, olyan naprendszer, igen, van, mint a miénk.
3: And each galaxy has hundreds and thousands, I think 100,000 stars, like the sun in each galaxy.
4: És minden egyes ilyen naprendszerben.
3: Now to the measure of our telescope, we know that
4: the creation
3: in space extends for a distance of 18 billion light years.
4: És úgy satszolják a tudósok, hogy 18 milliárd fényévnyire terjed ki a világegyetem.
3: In miles, I'm sorry, but it's 186,000 miles a second is the speed of light.
4: Na most 300,000 kilométer per óra per szekundum a fény sebessége.
3: So it'd be like 250,000 kilometers per second. It's almost the distance from Earth to the Moon. It's about that same sort of distance.
4: Majdnem a Hold Földtől mért távolsága, amit a fény egy másodperc alatt tesz meg.
3: Now, if you keep doing that every second for a year, you've done one light year.
4: Hogyha ilyen sebességgel haladsz másodpercenként egy egész éven át, az egy év fény, az egy fény év.
3: Billion times that you've got from one side of space to the other.
4: A világűr egyik oldaláról vagy egyik szélétől a másikig 18 milliárd fényévre van szükség. Hát az igen nagy.
3: So how can I be significant in the middle of all that?
4: Akkor hogy lehetek én mindezek közepette jelentős?
3: He knows the hairs on my head for number.
4: Az Úr ismeri az én hajam szálainak a számát is. Tudja és számon tartja, hogy mikor ülök le és mikor állok fel. Még egy veréb sem eshet a földre anélkül, hogy ő tudna róla. Ilyen Istent szolgálunk. Ez a mi Istenünknek a hatalmas mérete,
3: hatalmassága.
4: És az ő királysága tart mindaz abban, amit ő teremtett, hiszen ő a teremtő, ő a tulajdonos, és joga van az uralomhoz. Egy kicsike kis pontocskát adott az embernek a világűrben, vagy a világegyetemben. Egy kis pontot, a Föld nevű kis pontot, és azt mondta az embernek, hogy te uralkodj ezen az én nevemben. De az ember elrontotta, és Sátánnak a fogjává vált az engedetlenség miatt.
3: The manifestation of the kingdom disappeared, the earth still belongs to the Lord.
4: Ugyanakkor viszont annak ellenére, hogy a királyság megnyilvánulása eltűnt, az a Föld ettől még az Úré. Amen.
3: So the kingdom is way beyond
4: a királyság
3: personal relationship with God.
4: Az sokkal nagyobb. Személyes kapcsolat Istennel.
3: And it's way beyond the church.
4: És sokkal nagyobb, mint a gyülekezet.
3: Everything in heaven,
4: minden a mennyben,
3: and on earth,
4: és a földön,
3: and a region called things under the earth, whatever that
4: is. És egy olyan területen, ami a Föld alatt nevet kapta, bármi is tartozzon ide.
3: Lord of it all.
4: Ő a mindenható ura mindennek.
3: Now, when Adam sinned,
4: amikor Ádám bűnt követett
3: el, the manifestation of the kingdom on earth disappeared.
4: Akkor a királyság megnyilvánulása tűnt el a földről.
3: And things like death and suffering and sorrow and all the other tragic things filled the earth, but it's still God's earth.
4: A tragédia, a szenvedés és hasonlók jöttek be a világba, de ettől függetlenül Istené a Föld.
3: It says in the Bible that God still says all the earth is mine.
4: A Bibliában azt olvasjuk, hogy Isten még mindig azt mondja, hogy a Föld az egész, minden, ami rajta van, az enyém. Sőt, minden lélek az enyém.
3: Every created creature of course belongs to God and he has the right to rule over.
4: És természetesen minden teremtett lény Istenhez tartozik és joga van a felettük a uralomhoz.
3: Side to the kingdom of God. There's no boundaries to it.
4: Tehát határtalan ilyen hatalmas a királyság.
3: But the main focus of our concentration is the earth on which we live.
4: De persze a mi fókuszunkban a föld áll, erre figyelünk mi most elsődlegesen. Azért, mert a men a az ember hűsége miatt, hűtlensége miatt.
3: This earthly realm and usurp the kingdom right of God to rule over.
4: Tehát az ember hűtlensége miatt Sátán be tudott jutni erre a földi területre és megrontotta Isten uralmát a földön. Bitorolja ezt az uralmat.
3: Although it's still God's, the manifestation of the kingdom can no longer be seen in the
4: function. Istené még az uralom, de ennek az uralomnak a megnyilvánulása nem látható a földön.
3: And we're told that the Son of God in his eternal
4: being. És azt olvassuk, hogy az Isten fia az ő örökkévaló lényében.
3: He is responsible for making the world.
4: Ő a felelős a világok létrehozásáért.
3: That's how John Gospel begins.
4: Így kezdődik János evangéliuma.
3: Talking of the Lord Jesus as the Word of God.
4: Az Úr Jézus Krisztusról beszél, mint Isten szaváról.
3: It says the worlds were made by him.
4: Azt olvassuk, hogy a világokat ő teremtette, vagy általa lettek a világok, és nélküle.
3: Nothing was made that was made.
4: Semmi sem lett, ami lett.
3: So in his eternalness, the person we know as Jesus is the great creator of all things.
4: Tehát az ő örökkévaló lényében, akit mi Jézusként ismerünk, ő a nagy teremtő. Amen.
3: And then to fulfill all righteousness.
4: És minden igaz mi voltot vagy igazságot betölteni. Dolgok olyan dolgok ezek, amire nincsen időm kitérni. Isten igaz mi voltát nagyon sok időbe kerülne, míg felfognánk, de ő teljesen igaz.
3: So he had to become a man.
4: Ezért emberré kellett lennie.
3: And he had to go to the cross.
4: És a keresztre kellett mennie.
3: And legally pay and totally propitiate this every sin that any member
4: és jogilag meg kellett fizetnie, és meg kellett adnia a fizetséget minden egyes bűnért, amit valaha elkövettek, vagy el fognak követni a földön.
3: He couldn't just be overlooked, it had to be paid for.
4: Nem tekinthetett csak úgy átfelette, hanem meg kellett fizetnie érte.
3: It's hard for us to comprehend that righteousness.
4: Nehéz ezt az igaz mi voltot felfognunk, ezt az igazságosságot.
3: Perfect righteousness, and so Father and Son cooperated together in love.
4: De ezt tökéletes igazságon kellett véghez vinni, ahhoz, hogy atya és fiú szeretett kapcsolatban együtt működve bánjon el a bűn következményeivel.
3: And in order to give man back the kingdom.
4: És ahhoz, hogy visszaadja az embernek azt, amit elvesztett Isten uralma alatt,
3: a man had to become the redeemer.
4: Ahhoz egy embernek kellett a megváltónak lennie. Egy embernek kellett megfizetnie az árat az összes többi ember nevében. Azért, hogy az embernek bűnbocsánata lehessen és helyreállhasson az föld feletti uralma.
3: So Jesus also paid the redemption price to buy all of the physical earth back out of the hands.
4: Világ a föld megváltásának is az árát, hogy visszakerüljön mindez.
3: Including the heavenly realm that's beleértve
4: az egeket, ami valamilyen módon kapcsolódik ehhez.
3: Amen.
4: Amen.
3: And so Jesus came.
4: Tehát eljött Jézus,
3: and began to restore the kingdom to earth again.
4: És elkezdte helyreállítani a földön a királyságot.
3: First of all, in
4: először is
3: individual life,
4: az ő saját életében, személyes életében, más férfiak és nők számára bemutatta, hogy hogyan is nézett ki a királyság.
3: Yeah. As they saw him live, they saw the kingdom.
4: Miközben az ő életét látták, a királyságot látták.
3: And they saw the authority he had over anything.
4: Látták azt a tekintélyt, azt az uralmat, azt a hatalmat, amit a földdel kapcsolatban kapott, hiszen ez volt az ember területe.
3: So a major part of his earthly life was
4: to az ő földi élete túlnyomó része azzal telt, hogy megmutassa a királyságot, hogy mások láthassák azt.
3: And then the invitation was given to them to come into the kingdom.
4: És aztán meghívást kaptak ezek az emberek, hogy bejöjjenek ebbe a királyságba.
3: To come into that relationship which Jesus.
4: Bejöjjenek abba a kapcsolatba, amelyet Jézus is élt.
3: Where his father,
4: ahol is az ő atya,
3: had total despotic control
4: every despota
3: of his earthly life.
4: Uralmat gyakorolt az ő minden földi perce felett.
3: Jesus had no time of his own.
4: Jézusnak nem volt saját ideje.
3: No rights of any kind.
4: Nem volt saját jogai.
3: He joyfully surrendered everything to the rule and government of God.
4: Örömmel rendelt alá mindent az atya uralmának.
3: And then his next, if you like, assignment.
4: És aztán az ő következő, ha úgy tetszik, feladata az volt, hogy ezeket a férfiakat és nőket behozza a királyságba, hogy ugyanolyan módon éljék az életüket, ahogy ő élt, hogy tehát közösségileg Sátán királyságát teljes egészében lerombolják, hogy az teljes egészében megszűnjön létezni. Amen?
3: And that's where we're going.
4: E felé haladunk.
3: Now, the church,
4: na most a gyülekezet
3: is the community of people who've made that decision.
4: Azoknak a közössége, akik ezt a döntést meghozták.
3: You can't really be part of the church without already having.
4: Nem lehetsz a gyülekezetnek a tagja anélkül, hogy a királyság tagjává ne lettél volna.
3: Hello.
4: Halihó.
3: Whatever calls itself church, which is not the kingdom, is.
4: És bármi, ami gyülekezetnek nevezi vagy egyháznak magát, de nem tartozik a királyságba, az csupán egy hamisítvány, nem valódi.
3: And I would think only God finally knows what is and what isn't.
4: És én személyesen úgy gondolom, hogy csak Isten maga tudja azt, hogy végső soron mi is a valódi gyülekezet.
3: A lot of the counterfeit is obvious.
4: Na most sok hamisítvány egyértelmű.
3: But some of it's more subtle, and it's sometimes it's hard.
4: De vannak sokkal alattomosabb hamisítványok, amikre oda kell figyelni.
3: The faculties that God wants to develop in every one of us.
4: Az egyik tulajdonság, amit ki akar Isten mindnyájunkban fejleszteni, az az, hogy meg tudjuk különböztetni az eredetit, a valódit a hamisítványtól.
3: There's a wrong kind of so-called loving tolerance of things which God hates.
4: Van egy úgynevezett szerető tolerancia, amit Isten utál.
3: If God hates it, we can't love it, beloved.
4: Szeretteim, ha Isten utálja, mi nem szerethetjük.
3: We can't even tolerate it.
4: Sőt, nem is tolerálhatjuk ezt.
3: While we are to be unified with everything that's truly of the kingdom.
4: Miközben egyesülnünk kell mindazzal, ami valódi módon a királyságból származik.
3: We are to be totally rejecting of all that that's not of the kingdom.
4: Teljes egészében kell elutasítanunk mindazt, ami nem a királyságból való.
3: And the Bible talks about another Jesus.
4: És a Biblia beszél egy másik Jézusról.
3: Another gospel.
4: Egy másik evangéliumról.
3: Another spirit.
4: Egy másik szellemről.
3: And we're commanded to have nothing whatever to do with them.
4: És azt a parancsot kapjuk, hogy semmi közünk ne legyen ezekhez.
3: They often masquerade as being genuine.
4: Mind amellett, hogy mindezek úgy tetszelegnek gyakran, mint hogyha eredetiek lennének. De Isten megadja nekünk a képességet, hogy különbséget tegyünk. Amen.
3: And so the church.
4: És így a gyülekezet.
3: Has got two real major roles on earth.
4: Két fő szerepe van. Szerepet kap a földön.
3: Number one,
4: az első,
3: like Jesus,
4: Jézushoz hasonlóan,
3: it's to manifest the kingdom so other people can
4: jelenítse meg a királyságot, hogy mások láthassák és részévé válhassanak.
3: We're to model the kingdom the way that he modeled the kingdom.
4: Úgy kell bemutatnunk a királyságot, ahogyan ő mutatta be.
3: Which means we've got to literally live on earth the way that Jesus did.
4: Ez azt jelenti, hogy szó szerint a földön úgy kell élnünk, ahogy Jézus élt.
3: And that's clearly taught in so many scriptures.
4: Ez nagyon sok helyen a Szentírásban előfordul, különösen Pál apostol írásaiban, és még inkább János apostol írásaiban.
3: We're left in no doubt at all about the kind of people that we're called to be.
4: Egyáltalán nem kétséges, nem hagy kétséget az ige, a szó afelől, hogy hogyan kell élnünk, kik legyünk.
3: Without giving us the power to become what he's calling us to be.
4: Isten viszont soha nem hív el bennünket semmire, anélkül, hogy ne adná meg, vagy anélkül, hogy megadná az erőt ahhoz, hogy azzá válhassunk. Jézus gyakran mondja a tanítványainak, az első naptól kezdve, azt várom el tőletek, hogy utánozzatok engem. Azt várom el tőletek, hogy kövessetek engem. És azt várom el, hogy a ti életetek annak a pontos utánzata legyen, ami az én életem 3,5 éven keresztül ezen a földön.
3: And God doesn't accept anything less.
4: És Isten nem fogad el sem ennél semmi kevesebbet. Nem lehetsz egy még régi bűnös, akit Isten kegyelme megmentett. Egy következő heti kudarcot átélsz, vagy egy hetes kudarcot átélsz. És ó, hát az én szerető mennyei télapom megbocsát nekem majd hétvégén. Ó, menj gyermekem, te csak emberi lény vagy, sose lehetsz sikeres. Ez egy hamis istenkép, szeretteim.
3: And God isn't so lovingly tolerant that everybody's going to be saved any old hell because he couldn't send anybody to hell. That's an absolute lie of the devil.
4: A sátán tökéletes hazugsága az, hogy Isten majd aztán mindenkit elfogad és mindenki üdvözül, stb.
3: Another error that's being frequently
4: egy másik hiba és tévegés, amit gyakran tanítanak manapság.
3: It's a perversion of the truth of God's sovereignty.
4: Isten mindenhatósága igazságának az elferdítése ez, hogy Isten annyira mindenható.
3: And finally, nothing and nobody can resist his will.
4: Hogy végül senki nem állhat ellen az ő akaratának.
3: So he's sovereignly going to save everybody whether they like it or not.
4: Hogy ezért Isten mindenható módon megment majd mindenkit, akár tetszik ez a megmentetteknek, akár nem.
3: And some even teach now that even the devil's going to be saved.
4: Sőt, vannak olyanok, akik ezt is tanítják, hogy még sátán is üdvözülni fog. Tehát, hogy Isten így lesz sikeres 100%-osan abban, hogy megment mindenkit, akit meg akar.
3: The reality of hell is a medieval myth that we want to get rid of as quickly as we can.
4: És hogy a pokol valósága az csupán egy középkori mítosz, amitől meg kell szabadulnunk. Egyértelműnek kell lennünk, hogy mi miben hiszünk, mert egy nagyon alattomos csatákat kell vívnunk, vagy nagyon nagy csatákat kell vívnunk alattomos hamis tanításokkal. Tehát először is az elsődleges elhívásunk, hogy megnyilvánítsuk, megmutassuk a királyságot, hogy mások könnyen megláthassák, hogy mi a királyság. Hogy bejöhessenek, és ugyanannak a királyságnak ugyanilyen módon a részeseivé, tagjáivá váljanak. Na most a gyülekezet az egyedüli eszköz erre.
3: And the second purpose of the church,
4: a gyülekezet másod célja pedig, hogy egy jól
3: trained military army,
4: jól felruházott, felkészített hadsereg legyen,
3: that understands spiritual warfare,
4: amely megérti, mi a szellemi harc,
3: is skilled in the use of all our spiritual weapons,
4: amely az összes szellemi fegyver használatában jól képzett,
3: and is able to forcefully advance the kingdom,
4: és képes arra, hogy erőszakos módon minden démoni ellenállás ellenében vagy ellenállással szemben a királyságot terjessze. Két területen kell harcolnunk. Az egyik,
3: if you like, the ground war on earth, physically on earth.
4: Az egyik a fizikai háború itt lenn a földön.
3: And the sphere of the spiritual realm, which
4: a másik
3: the Bible
4: pedig
3: calls
4: a szellemvilág, amit a Biblia egeknek vagy néhány fordításban mennynek nevez.
3: And we've got to learn how to become spiritual beings.
4: Meg kell tanulnunk, hogy hogyan váljunk szellemi lényekké.
3: Who can take the battle into the heavenly realm.
4: Akik a harcot a szellemvilágban, szellemi területen tudják megvívni. Erőkkel és fejedelmekkel tudnak harcolni, legyőzik őket.
3: Cast them down.
4: So as to cleanse the heavens. Lerombolják őket.
3: That demonic pollution.
4: És így megtisztítják az egeket a démoni fertőzéstől. És ennek eredményeként az egek légkörének a változása erőteljes változást hoz a föld változásához is, vagy változásában. És ahogy az atmoszféra megváltozik, a démoni erősségből átváltozik a mennyei fejedelem tölti be azt az adott teret, akkor ebben az atmoszférában az emberek nagyon könnyen megtérnek. Meg kell tanulnunk ezt a két dolgot. Hogyan mutassuk be a királyságot, hogy mások meglássák és csatlakozzanak, és hogyan juttassuk előre a királyságot erőszakosan, azáltal, hogy helyesen értjük a szellemi harcot. Hogy legyőzzük a démoni erőket,
3: some of them have been defying Jesus ever since he came to earth.
4: Néhányan ezek közül Jézust akarták beszennyezni azóta, amióta ő a Földön volt.
3: Were in place long before Jesus came to earth.
4: Vannak olyan démoni fejedelmek vagy erősségek, amelyek már sokkal Jézus előtt megjelentek a Földön. A gyülekezet közel 2000 éve létezik.
3: Those demonic strongholds have never been dethroned or cast down.
4: És néhány ilyen démoni erősség még soha nem vettetett le a trónjáról, és soha nem lett legyőzve. És itt az ideje, hogy legyőzzük ezeket. Ez egy speciális, nagyon fontos téma, amire figyelmet kell fordítani, és ezt így is fogjuk tenni. Hiszen Istennek ez az elhívása az életünkön.
3: Now what I've done is to summarize the notes up to the end of page 12.
4: A 12. oldal végéig foglaltam össze a jegyzeteket.
3: And I just want you to move to the end of page 12 and the beginning of page and of page 13.
4: Szeretném, hogyha a 12. oldal, 13. oldal.
3: And one of the things that God expects of us.
4: Az egyik dolog, amit Isten elvár tőlünk, és ez a fő témája, sőt, majdnem, hogy János első levelének az egyetlen témája, János level az összes írásában Jánosnak megtalálható, beleértve János evangéliumát,
3: and also Paul himself addresses this same truth many times.
4: Pál maga is gyakran vagy sokszor említi ezt a témát a leveleiben.
3: We are expected.
4: Azt várja el tőlünk Isten.
3: Our life is literally the very eternal life of God manifested in.
4: Olyan életet éljünk, ami szószoros értelmében Isten örök életének, mennyei örök életének a földi megnyilatkozása. Emberformában. Amikor Jézus ember volt és életet élt, akkor az Isten örök élete töltötte be az Jézus emberi mi voltát. Egyetlen percig sem volt semmilyen más élet az ő földi életében, ami megnyilvánult volna. Jézus saját élete
3: Harminchárom és fél éven
4: keresztül, amíg földön élt Jézus, minden egyes percben legyőzetett Jézus saját földi élete, és nem kapott teret arra, hogy
3: he never once pleased himself.
4: Azt teljesedjen ki, soha nem a saját javát kereste.
3: Never did his own thing.
4: soha nem az ő saját dolgait tette. Azt mondta, hogy az én táplálékom az, hogy az annak akaratát teljesítsem, aki elküldött, és befejezzem azt, amit ő akar.
3: So Jesus carried across all the 33 and a half years, or at least all of his conscious life, whenever that really began.
4: És így Jézus az 33 és fél évét, vagy legalábbis a tudatos életét, amit élt, így élte végig.
3: Jesus lived in the constraints of his normal, natural humanity, the same humanity that Adam had before.
4: És Jézus ugyanazokban a keretekben élt, mint amit Ádám óta az emberek is tapasztaltak.
3: He laid aside his deity completely.
4: Az ő istenségét, az ő isteni mi voltát teljesen félretette.
3: Although he was fully God,
4: annak ellenére, hogy teljesen Isten volt,
3: used the power of his own deity all the time.
4: Soha nem használta, egész végig, amíg a Földön élt, soha nem használta az ő saját istenségével járó erőt.
3: He exercised his human spirit.
4: Az ő emberi szellemét használta, hogy Isten örök életét fogadja be minden percben, ahogyan azt az Atya és ahogyan azt a Szellem adta ő neki és ő belé. Tökéletesen mutatta be Isten örök életének teljességét.
3: So those first disciples could touch it, they could see it.
4: És ezért az első tanítványok látták, megérinthették, és pontosan tudták, hogy milyen ez az örök élet.
3: And one of the great gifts of his resurrection.
4: És az ő feltámadásának az egyik nagy ajándéka
3: was to give the power of that life
4: az, hogy ezt az ennek az életnek az erejét adja oda mindenkinek, aki hajlandó ezt befogadni.
3: And there was just one condition.
4: És csak egyetlen egy feltétel
3: you
4: van ehhez.
3: Live two lives at the same time.
4: Nem élhetsz két életet ugyanabban a pillanatban. Olyan, mint két ember, aki a kocsiba ül, nem vezethet mindkettő egyszerre.
3: You better decide who's gonna drive.
4: Jobb, ha eldöntöd, hogy ki vezessem.
3: And who's gonna be the passenger.
4: És hogy ki lesz az utas.
3: Or it can be a very strange journey when you're both competing for.
4: Vagy pedig nagyon különleges utazásban lehet részed, hogyha mind a ketten azon veszekedtek, hogy ki vezessen. Még ennél is nehezebb az.
3: If you own the car,
4: hogyha tied az autó,
3: and yet you are required to be the passenger.
4: És azt kérik tőled, hogy te legyél az utas. Hallottok engem? Főleg, hogyha nem tetszik az, ahogyan a sofőr vezet néha.
3: So that's really the heart and center of what the Bible calls living a life of death to self.
4: Igazán a központi témája, vagy ez a lényege annak, amikor a Biblia arról beszél, hogy önmagadnak meghaltál és ezt az életet éled.
3: That self-life.
4: Ez a fajta saját élet.
3: Is frequently called the soul life.
4: Gyakran a Biblia lélek életnek nevezi ezt, és gyakran testnek nevezi ezt az igen, a szó.
3: The eternal life of God fill you, everything that's of self has to go to the cross.
4: Ha azt akarod, hogy Isten örök élete betöltsön téged, akkor minden ilyen saját életnek meg kell halnia a kereszten.
3: And that's not a once for all decision.
4: És ez nem egy döntés, aztán mindenkorra elhatalmaz, hanem ez egy napi döntés. Ez olyan, mint amikor egy profi vezeti az autódat. Nagyon szuper sofőr. És az ő szakértő kezeiben az autó nagy biztonságban van. És a te szereped csak annyi, hogy a saját autódban egy olyan utas legyél, aki nem szól bele a vezetésbe.
3: If you presume to think you can do better and want to take charge, he won't resist you, he'll give it to you.
4: De hogyha te úgy gondolod, hogy te jobban tudnád csinálni, akkor ő nem áll ellen, hanem odaadja a helyet, hogy te vezessél. Tehát folyamatosan kell meghoznod ezt a döntést, hogy nem én fogom vezetni ezt az autót, hanem rábízom a profira. Ha meghozod ezt a döntést, akkor az ő örök életének erejével fogja betölteni az életedet.
3: And it'll come through your humanity.
4: És a te emberi mi voltodon fog ez keresztül jönni.
3: He doesn't negate your personality.
4: Nem tagadja meg a te
3: wipe out your individual personality.
4: A te személyiségedet.
3: It's still you.
4: Még mindig te leszel, te maradsz.
3: It's shot. Everything you do and are is shot through with the eternal power of God's eternal life.
4: De mindaz, amit vagy és aki vagy és amit teszel, Isten örök élete hatja át.
3: The eternal life of God.
4: Isten örök élete.
3: Came through the Lord Jesus.
4: Az Úr Jézuson keresztül. Egy egyedül álló Jézus módon jött el.
3: And that was never repeated with anybody else. It wasn't.
4: Soha senkiben nem ismétlődött ez meg.
3: When that same life filled the life of Peter, it was the same life, but its manifestation.
4: Amikor ugyanez az élet betöltötte Pétert, akkor Péter személyiségének a jegyei benne maradtak, és ezek színesebbé tették. Ugyanez történt János apostollal, és ugyanez történhet veled és velem is.
3: I'm just going to pick up one verse and move on.
4: Egy igét szeretnék itt kiemelni és ezzel tovább menni. A Róma 6-hoz lapozzunk.
3: Where Paul is trying to explain this to us.
4: Ahol Pál ezt próbálja elmagyarázni nekünk. Róma 6.
3: Start at verse 4.
4: És a negyedik versnél kezdhetjük.
3: Therefore we were buried with him through baptism into death.
4: A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba.
3: That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father.
4: Hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által.
3: Even so we also
4: úgy mi is új életben járjunk.
3: Now my English Bible puts in extra words in italics which mess up the truth.
4: Az én Bibliám a segítségül hívott szavakat döltbetűvel szedi, ami egy kicsit összekeverít az igazságot. Szinte minden Biblia fordításban ez így van. Mert a legtöbb szentírás fordító nem hisz abban, amit fordít. Nem hiszi el ezt a szót. És az ő hitetlenségüket néha beleteszik az ő fordításukba. Az eredetiben nagyon erős kifejezés ez itt.
3: Brief and to the point.
4: Nagyon rövid és lényegre törő.
3: This is a good translation.
4: A következő lenne jó fordítás itt.
3: This is a good translation of the actual Greek manuscript.
4: A görög eredeti szöveg jó fordítása ilyesmi.
3: If we have been united with him in a death like his,
4: mert hogyha már egyesültünk ő vele az ő halálához hasonló halálban, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy
3: his resurrection,
4: az ő feltámadása vagyunk, vagy bizonyos esetben leszünk. Nem az ő feltámadásának hasonlósága, hanem a valósága. Amikor Indiában éltem, volt ott egy bazár, egy különös fajta bazár, Chó bazár.
3: Chó bazár translated out of Hindi to English means the thieves' market.
4: A Chó bazár angol fordítása a tolvajok bazára, vagy piaca.
3: Shiny caps would disappear, but you could go to the bazaar and buy them back again.
4: Hogyha szép autót, ha szép autód volt és eltűntek például a dísztárcsák, akkor elmehettél ebbe a bazárba és visszavásárolhattad őket.
3: 15 euros, you could get your hubcaps back again.
4: Visszavásárolhatod a saját dísztárcsákat, mondjuk 15
3: euróért.
4: Sokan ebből éltek, hogy profitolvajok voltak.
3: And it was accepted as part of the culture.
4: És ez elfogadott dolog volt abban a kultúrában.
3: But on other stores they had other things which were stolen or smuggled imported products.
4: Voltak más egyéb olyan boltok, ahol a csempészárut vagy más tolvajlott árut, lopott árut árultak, és ezeket is meg lehetett venni pénzért.
3: But were the stores which sold counterfeits of these genuine.
4: De még alattomosabbak voltak azok a boltok, amelyek hamisítványokat árultak, az eredeti lopott áruk hamisítványokat.
3: what looked like genuine Schaefer pens, beautiful Schaefer pens.
4: Az egyik boltban gyönyörű Schaefer tollakat, legalábbis utánzatokat lehetett kapni.
3: It was a perfect copy of a genuine Schaefer pen.
4: Egy eredeti Schaefer toll tökéletes másolatai voltak ezek.
3: Stamped on it, made in USA.
4: Kívül belebélyegezték, hogy made in USA, az USA-ban gyártották.
3: What they didn't tell you was that USA represented something else.
4: De azt nem mondták el, hogy az USA rövidítés itt valami mást jelentett.
3: It was the Ulasnaga Sindhi Association.
4: Ez az Ulasnaga Sindhi egyesület volt.
3: Which were some small villages just 100 miles outside Bombay.
4: Ami körülbelül 160 kilométer től Bombaytól 160 kilométerre lévő kis falu volt, ahol az eredeti tökéletes másolatait gyártották. Egy dologban hibázott ez a tökéletes másolat, nem működött. Mindaddig rendben volt, amíg megfogtad, hogy majd használd.
3: You could buy a genuine, apparently genuine safe Schaefer pen for $5.
4: És úgy tűnt, hogy 1000 forintért, vagy $5 egy tökéletes Schaefer tollat vásárolhatsz.
3: Okay, did you try to use it?
4: Mindaddig rendben is volt a dolog, amíg megpróbáltad használni.
3: It was in the likeness of,
4: hasonló volt,
3: it wasn't the reality.
4: De nem a valóság volt.
3: Now that's how many Bible teachers teach this.
4: Na most sok Biblia tanító így tanítja ezt.
3: But God means what he says.
4: De Isten azt komolyan gondolja, amit mond. Bizonyos teológusok, akik megértik az igazságot.
3: And even the manuscripts of which there are more than, I think more than 3,000 reliable manuscripts.
4: Ha jól tudom, több mint 3000 eredeti kézirat van.
3: They vary whether they use the future tense or the present.
4: Egyes kéziratok jövő időt, egyes kéziratok jelen időt használnak itt ennél az esetnél.
3: It's agreed that it's really what's called the conditional present is the correct way to understand it.
4: De igazából egyetértenek a teológusok abban, hogy feltételes jelen időről van itt szó.
3: Let me try and give you an illustration.
4: Hadd adjak egy illusztrációt. San Antonio városában élek, Texasban.
3: The most famous basketball team in the whole wide world. I say that with all humility.
4: Teljes alázattal mondom azt, hogy a világon a leghíresebb kosárlabda csapata van ennek a városnak.
3: And it's once again become the world champions as it always does.
4: És ismét ők lettek a világbajnokok.
3: It's had some very famous players in its team.
4: Vannak nagyon nagyon híres kosarasok. David Robertsont, vagy Robinsont ismertem személyesen is, most vonult vissza nem régen. Azon a napon, amikor tagja lett a San Antonio Spurs csapatnak,
3: and they produced a contract.
4: Szerződést kötöttek.
3: And the contract was, if you give your life to the rule and government of the coaches of the San Antonio Spurs, you'll never have any life of your own. From now on, you belong to us.
4: Ez a szerződés így hangzott, hogyha odaadod a te életedet arra, hogy a San Antonio Spurs edzői uralkodjanak rajtad, akkor megszűnik a saját életedettől kezdve.
3: We'll make you into the finest basketball player in the world.
4: És mi kinevelünk téged a világ legjobb kosarasává. És adunk fizetést is emellé.
3: This was the actual salary.
4: Következő volt a fizetés.
3: He was offered, this was quite a few years ago.
4: Jó néhány évvel ezelőtt volt már.
3: He told me this personally.
4: Személyesen mondta ezt el nekem.
3: He was to sign a contract for 5 years to play for San Antonio Spurs.
4: 5 éves szerződésről volt szó, hogy a San Antonio Spursnek játszik.
3: And
4: Spursben játszik.
3: In return,
4: és ennek ezért cserébe
3: $15 million per year for that contract.
4: Évente 15 millió dollárt fizetnek neki. Ennek a szerződésnek a hatája alatt. Tehát 75 millió dolláros szerződésről volt szó.
3: The moment he signed the contract.
4: Abban a pillanatban, hogy aláírta ezt a szerződést,
3: and fulfilled the condition,
4: és betöltötte a feltételt, ugyanazon a napon ez a sokszoros milliómos lett.
3: His paycheck 2 weeks later was over San Antonio Spurs. You'll never have any life of your own. From now on, you belong to us.
4: Ez a szerződés így hangzott, hogyha odaadod a te életedet arra, hogy a San Antonio Spurs edzői uralkodjanak rajtad, akkor megszűnik a saját életed ettől kezdve. És mi kinevelünk téged a világ legjobb kosarasává. És adunk fizetést is emellé. Következő volt a fizetés. Jó néhány évvel ezelőtt volt már. Személyesen mondta ezt el nekem.
3: He was to sign a contract for 5 years to play for San Antonio Spurs.
4: 5 éves szerződésről volt szó, hogy a San Antonio Spursnek játszik. Spursben játszik. És ennek ezért cserébe
3: $15 million per year for that contract.
4: Évente 15 millió dollárt fizetnek neki. Ennek a szerződésnek a hatája alatt. Tehát 75 millió dolláros szerződésről volt szó.
3: The moment he signed the contract,
4: abban a pillanatban, hogy aláírta ezt a szerződést,
3: and fulfilled the condition,
4: és betöltötte a feltételt, ugyanazon a napon
3: he became this multi-millionaire.
4: Ez a sokszoros milliómos lett.
3: His paycheck

0: contract for 5 years to play for San Antonio Spurs.
1: 5 éves szerződésről volt szó, hogy a San Antonio Spursnek játszik. And a Spursben játszik.
0: Return,
1: és ennek ezért cserébe
0: $15 million per year for that contract.
1: Évente 15 millió dollárt fizetnek neki. Ennek a szerződésnek a hatája alatt. Tehát 75 millió dolláros szerződésről volt szó. Abban a pillanatban, hogy aláírta ezt a szerződést, és betöltötte a feltételt, ugyanazon a napon ez a sokszoros milliómos lett. És 2 hét múlva megjött az első fizetése $800,000. 2 hetes fizetés. És 5 éven keresztül minden 2 hétben ilyen fizetést kap. Egyetlen cent sem az övé, mindaddig, ameddig nem tesz eleget a szerződés kitételeinek, feltételeinek. De abban a pillanatban, hogy eleget tesz a szerződéses feltételeknek, az egész összeg garantált az ő számára. És ugyanerről van itt is szó. Ha az ő halálához hasonlóan, az ő halálában egyesülünk ő vele, ez a feltétel. Hogyha fel vagy készülve arra, hogy úgy halj meg naponta, ahogy Jézus meghalt, önmagának, akkor abban a pillanatban, hogy betöltöd a szerződéses feltételeket, ezt a feltételt, akkor ugyanabban a pillanatban, amikor aláírod a szerződést, attól a pillanattól kezdve, akkor az ő feltámadásává leszel. Halljátok? Az ő örök életének teljes ereje elérhető számodra abban a pillanatban, ahogy betöltöd ezt a feltételt. És Isten azért könyörög nekünk, hogy írjuk alá a szerződést. És amikor aláírod, akkor csodálatos az, hogy mit tud elvégezni benned. Én egy kis senki vagyok, és mégis csodálatos, hatalmas dolgok történtek rajtam keresztül. Ilyen módon válik Isten örök élete szószoros értelmében az én életemmé. Ha aláírod a szerződést, akkor Isten örök életének teljessége a tied lesz, attól a pillanattól kezdve, hogy aláírtad azt. És a tied lesz továbbra is, mindaddig, ameddig továbbra is betöltöd a szerződéses feltételeket. Hallasz engem? Hallod, amit mondok?
0: Amen.
1: Amen.
0: Tehát
1: abban a pillanatban, hogy eldöntöd, hogy aláírod a szerződést, abban a pillanatban elérhetővé válik Isten örök élete, és nyilvánvalóvá lesz benned.
0: And this is what John says.
1: És erről beszél János.
0: He tells us in the first letter of John.
1: János első levelében, menjünk oda egy néhány pillanatra. János első levele. Első néhány verset nézzük meg. Egy János egy.
0: It talks about that incredible life which he saw, looked upon and handled.
1: Erről a csodálatos életről beszél, amit ők láttak, megérintettek.
0: And he says in verse 2, that was the eternal life which was with the Father and it was manifested to us.
1: Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, az élet szaváról. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk
0: róla.
1: Feltámadás által vált ez az élet elérhetővé. És János aláírta a szerződést, és ez az élet az övé vált. Az övé lett. A harmadik versben ez.

0: If így mond,
1: that which we've
0: így
1: seen and heard,
0: amit tehát láttunk és hallottunk,
1: literally translated,
0: szó szerint,
1: we are now showing it to you.
0: Ezt mutatjuk be nektek is. Szó szerint így hangzik.
1: We now proclaim it to you. We declare it to you.
0: Azt hirdetjük nektek is.
1: That you also may have fellowship with us.
0: Hogy nektek is közösségetek legyen velünk.
1: The word is koinonia.
0: A szó a koinónia, amit szeretem.
1: The word that's usually translated fellowship.
0: Amit közösségnek fordítanak.
1: What does that word mean?
0: Mit jelent a koinónia szó?
1: It's got two parts to its meaning.
0: Két jelentése van. A jelentésnek két része van.
1: Joined together in a common life.
0: Az egyik közös életben összeköttetni.
1: And to be joined together in a common purpose.
0: És közös cél érdekében vagy céllal összekapcsoltatni.
1: Jesus was absolutely in fellowship with his father.
0: Most Jézus teljes közösségben volt az atyával.
1: They had the same life.
0: Ugyanaz az élet volt bennük.
1: And they had the same purpose.
0: És ugyanaz a céljuk volt.
1: Which the kingdom was going to come.
0: Mégpedig az, hogy eljöjjön a királyság.
1: The earth was going to be redeemed.
0: Hogy a föld megváltást nyerjen.
1: And every man and woman that was willing could be gloriously
0: transformed. És mindenki, minden ember, aki hajlandó erre, az csodálatos módon átváltozhasson királyság tagjává.
1: And John says, we want you to have fellowship with us.
0: János azt mondja, hogy azt akarjuk, hogy közösségetek legyen velünk.
1: Look at the last phrase of verse 3.
0: És a harmadik vers utolsó kifejezését nézzük meg.
1: And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
0: A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal.
1: Now John says,
0: most azt mondja János, na most,
1: I've been joined together with the Father and with the Son in a common life.
0: Összekapcsoltattam egy közös életben az atyával és a fiúval.
1: That's true fellowship.
0: Ez az igazi közösség.
1: Just like Jesus and the Father, now John, Jesus and the Father, we've just increased, if you like,
0: ahogyan
1: the club
0: Jézus az atyával volt, így ha úgy tetszik, akkor csak növekedett a közös, az örök életnek a klubja, akik így együtt voltak, az atya, a fiú, Jézus és János.
1: We're joined together in a common life.
0: Egy közös életben kapcsoltattak össze,
1: and we're joined together in a common purpose.
0: És egy közös céllal.
1: Our life is the eternal life which was manifested in Jesus.
0: Az életünk az örök élet, ami Jézus Krisztusban megnyilvánult.
1: And our purpose,
0: a célunk pedig
1: is to destroy all the work of the evil one.
0: Az, hogy a gonosz minden munkáját lerontsuk.
1: Cleanse the earth.
0: Megtisztítsuk a földet,
1: and fill it with the glorious, és betöltsük
0: Isten dicsőséges, csodálatos királyságával.
1: Amen.
0: Amen.
1: That's what we're called to.
0: Erre vagyunk elhívva.
1: Amen.
0: Amen.
1: And I've got a lot more on this, which I'm not going to speak on.
0: Sok mindent mondhatnék még itt, de nem mondom el ezeket.
1: Pages 16 and 17 in your notes.
0: A jegyzetetekben a 16. és 17. oldal.
1: I deal with the fact that the church must manifest the power of the kingdom.
0: Azt találjuk, hogy ezeken az oldalakon, hogy a gyülekezetnek ki kell nyilvánítania, meg kell mutatnia, vagy be kell mutatnia a királyságot.
1: And I deal with how that can happen.
0: És beszélek itt arról, hogy ez hogyan történhet meg.
1: Works that I do,
0: Jézus azt mondta, hogy az a munka, amit én végzek, azokat a cselekedeteket fogjátok ti is megtenni. Sőt, még ezeknél nagyobbakat is. Mert én az atyához megyek. Arról a kapcsolatról beszél, amelyet ő ápolt az atyával, hogy ugyanez a kapcsolat lesz köztetek és az atya között.
1: He said in my humanity,
0: azt mondta, hogy az én emberi mi voltomban,
1: the Spirit and the Father had complete access to my humanity.
0: A szellem és az atya teljes jogosultsággal rendelkezett az én emberi mi voltomhoz, és így szavakat szólhattak, és az ő cselekedeteiket vihették véghez rajtam keresztül, nem én tettem az
1: enyémeket.
0: Hogyha ugyanebbe a kapcsolatba kerülsz te is,
1: it's just as easy for the Spirit and the Father to use your humanity as it has been.
0: Akkor éppen olyan könnyen fogja az atya és a szellem a te emberi mi voltodat felhasználni, mint ahogy használta az enyémet, mondja Jézus.
1: Except that in my risen ascended life,
0: azzal a kivétellel, hogy az én feltámadt életemben, Isten olyan helyre fog engem felmagasztalni, amit soha nem élveztem azelőtt az én földi emberi mi voltamban. Tehát az én feltámadt életem ezerszer olyan erőteljes, mint az földi életem, amit láttatok. Ezért a feltámadás miatt még sokkal nagyobb dolgokat fogtok véghez vinni, mint amit én tettem a Földön. Erre adok néhány jegyzetet itt, arról, hogy ez hogyan válhat fizikai valósággal. Az áldadás és a felkenés titkáról szólok 17. oldal alján.
1: Quite separately, you're going to have to understand how you come and function in that kind of faith.
0: Hiszen meg kell, hogy értsd, és át kell, hogy lásd, hogy hogyan juthatsz arra a hitre, hogy ez megtörténjen.
1: And literally, again and again,
0: és szó szerint ismét és ismét,
1: Paul and Jesus,
0: Pál is, Jézus is,
1: exhort us,
0: arra buzdít bennünket,
1: to imitate him,
0: hogy utánozzuk,
1: Paul, as he imitates Christ.
0: Utánozzuk például Pál, azt mondja, utánozzatok engem, ahogyan én utánozom a Krisztust.
1: And the Greek word that's used again and again is the word mimetes.
0: Ismét és ismét a mimetes görög szóról van ott szó.
1: Which is translated in English should be by the word mimic.
0: Amit a mimika szóval fordíthatnánk.
1: Exactly copy me.
0: Ami azt jelenti, hogy pontosan ugyanazt tenni, mint én, utánozni. És az első tanítványok pontosan ezt tették. Olvasd el, hogy hogyan támasztotta fel Jairus lányát Jézus a halálból, és menj, aztán lapozz a Cselekedetek 9-hez, és nézd meg, hogy Tábitát hogy támasztotta fel Péter a halálból.
1: Jesus did. Peter just did the same thing.
0: Pontosan lemásolta Péter ugyanazt, amit Jézus tett. Pál azt mondja, másolj le engem, utánozz engem, ahogyan én utánzom Krisztust. Jézus azt mondta, másoljál le engem, utánozzál engem, és ugyanazokat a dolgokat fogjátok tenni, amiket én tettem. Tehát a gyülekezetnek, a királyság kinyilvánítójának, bemutatójának kell lenni, aki a sátán minden munkáját lerontja. Erről már tanítottunk, ezért, hogyha nem ismered ezt a témát, akkor kérlek, bizonyosodj meg afelől, hogy jó forrásból tanításokat szerzel ebben. Most egy kis időt szeretném, ha azzal töltenénk, hogy az apostol szót valójában helyesen értsük meg, az apostol szerepét értsük helyesen, és a proféta szerepét értsük helyesen. Mert ők az az alap, amire minden más felépül. Ezt holnap reggel fogom megtenni. Franz pedig a következő harmadik tanításban abba fog bennünket bevezetni, hogy hogyan nyílhatunk meg ezekre a dolgokra. A profétai szolgálatra. Az én célom szerint Isten akarata a következő, hogy azokban az országokban, nemzetekben, amiket képviseltek, minden nagyobb városban egy regionális központ, egy város gyülekezet jöjjön létre, ahol az alap Jézus Krisztus, és ezen az alapon az apostolok és a proféták következő alap rétege felépül, és mindenütt ezek úgy működnek, ahogy működtek a jeruzsálemi gyülekezetben, Antiókiában, Tesszalonikában, Efézusban és sok számos egyéb helyen, hogy a királyságnak ugyanaz a dicsőségét lássa meg az a társadalom, amelyben mi is élünk.
1: And all the works of the evil one and his kingdom can be destroyed.
0: És hogy a gonosz minden munkája és az ő királysága pedig leromboltassék. Ha úgy tetszik, ezzel kezdődik, vagy ezzel válik gyakorlativá, amikor megragadjuk ezt az örök életet, és ez tényé válik az életünkben.
1: John devotes a whole letter just to this subject.
0: János egy egész levelet szentel ennek a témának.
1: Because the church at Ephesus had been through a very long period of afflictions,
0: mert az efézusi gyülekezet
1: back to the fullness that God intended them to have.
0: Egy olyan hosszú időszak után áll, amikor súlyos csapások érték azt, és Isten visszahívja a gyülekezetet a teljességre. Hadd ismételjem el, az apostol és profétai szolgálatok,
1: és
0: ebben ismét az apostoli és profétai szolgálatok feltámadtak Efézus városában, és a sötétség királysága pedig leromboltatott ismét, és ugyanezt fogjuk mi is látni. Most szeretnék itt megállni, imádkozni röviden, és aztán szünetet tartani. Kérlek, imádkozz velem, és legyünk egyetértésben. Uram, nem csak olvasni akarjuk a Te igédet, a Te szavadat, hanem hinni akarunk benne a Szentírásban. És Uram, nem csak elfogadni akarjuk a szó igazságát, hanem be akarjuk fogadni ezt az igazságot,
1: in full practical manifestation in our lives.
0: Hogy ez teljes gyakorlati megnyilatkozásban teljesedjen ki az életünkben. Uram, ezt a csodálatos meghívást adod nekünk. És Uram, mi megragadjuk teljes lényünkkel. Uram, arra hívsz bennünket, hogy ugyanaz az örök élet,
1: which was manifested in and through our Lord Jesus Christ.
0: Ami a mi Urunk Jézus Krisztusban és rajta keresztül megnyilvánult.
1: We gratefully receive it.
0: Az nyilvánuljon meg bennünk, és ezt elfogadjuk. És igaz módon mondhatjuk azt,
1: our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
0: Hogy valóban a mi kapcsolatunk, a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal valóságos. És az az örök élet, ami az ő fiában, Jézus Krisztusban nyilvánult meg,
1: we're now able to proclaim it to you.
0: Ezt tudjuk bemutatni nektek is.
1: May that be true of every church represented here.
0: Hadd legyen ez igazság minden egyes gyülekezetben, akiket itt képviselünk. Uram, hívd Ulam elő az apostolokat és a profétákat, hogy ugyanannyira legyenek bizonyosak az elhívásukban, mint ahogy Pál is volt. És hogy ugyanolyan erőteljesen működjenek, ahogyan Péter, János és Pál a korai egyház, a korai gyülekezet idejében. Uram, ezeknek a szolgálatoknak a teljessége hadd legyen nyilvánvaló a Balkán nemzetekben, akik itt összegyűltek, és Ausztriában, Németországban, Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, és minden egyes országban és nemzetben, akiket képviselünk Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.